0: Now, concentrate in your inner space and try to listen this Mahamrityunjay Mantra's resonance in the cave of your inner space.
1: Koncentrálj a belső teredre, és próbáld a Mahamrityunjay Mantrát a belső barlangodban érezni.
0: Be relaxed.
1: Légy laza.
0: Be relaxed.
1: Légy laza.
0: Beautiful resonance.
1: Csodálatos rezgés.
0: Beautiful resonance.
1: Csodálatos rezgés.
0: Remain motionless.
1: Maradj mozdulatlan.
0: Your whole body, your whole being is filled with divine vibration, the resonance of the Mahamrityunjay Mantra.
1: Az egész tested, az egész lényed megtelt az isteni rezgéssel, a Mahamrityunjay Mantrájéval.
0: It is the best therapy.
1: Ez a legjobb terápia.
0: The mantra, the sound, and the color of the imagination.
1: A mantra, a hang és a képzelet színe.

0: Keep your body relaxed, upright, straight.
1: Lazítsd a tested, legyen egyenes, nyújtott.
0: Remember the mantra, the chantings, and listen the sound.
1: Emlékezz a zengetett mantrára, halld a hangot.
0: You feel lightness in body.
1: Érzed a test könnyűségét.
0: And you are feeling uplifting.
1: És felemelő élményt érzel.
0: Relax.
1: Lazíts.

0: mount of potatoes.
1: És jó lenne különböző zöldségeket enni és kevesebb krumplit.
0: So now the people that mostly they are concentrating on the potatoes.
1: Manapság az emberek a krumplira fókuszálnak.
0: Easy to buy.
1: Könnyű megvenni.
0: Easy to boil.
1: Könnyű megfőzni.
0: Peel it and put salt on it.
1: Csak meghámozod, megsózod.
0: And the butter on it, that's all.
1: Kis vaj rá és kész.
0: Or polenta. The corn.
1: Ja, vagy kukorica, kása.
0: I think potatoes is not in that way healthy.
1: Azt hiszem, hogy ilyen mértékben nem egészséges a burgonya.
0: Once a week, once in two weeks potatoes is okay.
1: Hetente, két hetente egyszer az jó.
0: In that conference talk,
1: konferencia beszédben,
0: one was telling also the potatoes can be the cause of the cancers.
1: Valaki azt is mondta, hogy a burgonya az a rák oka lehet.
0: And because chemicals.
1: A túl sok vegyi anyag, növényvédőszer.
0: The ureas. The powder inside.
1: Ez a por, ami benne van.
0: When they spray on over on the leaves or on the plant,
1: mikor a leveleket permetezik vagy a növényt,
0: it remains for a while and then with the rain and
1: egy ideig rajta marad, aztán az eső lemossa.
0: But when it rains and gives the water and so on, it's intensively it's collecting there.
1: És az ott összegyűlik.
0: The organic. Now you are going on, yes?
1: Most mehet.
0: And so, good organic food we can have there on that ground where there is no underground water flows from the neighbor farms.
1: Ott lehet jó bio ételt termeszteni, ahol a talajvíz nem folyik be a szomszéd telekről.
0: It's good is that you have somewhere a land near the hill.
1: Olyan az jó, ha dombtetőn van.
0: And the forest.
1: És erdő.
0: So there is water coming from forest, is coming real pure clean rain water there.
1: Hogyha az erdőből jön a talajvíz, az tényleg

0: study.
1: Otherwise, from the farm which is little higher than your field, then this all pesticide water goes in the our field, so there is no organic.
0: Egyébként, ha magasabban levő területen növényvédőszert használnak, az átfolyik a te területedre, és akkor az már nem lesz bio.
1: They say that if you use the pesticide, the urea we call,
0: hogyha növényvédőszert használunk,
1: then if once you give it, then it takes 10 to 15 years to purify again that earth.
0: 10-15 évbe telik, míg megtisztul a talaj.
1: So there is a question also why the vegetarian also gets so many cancers now.
0: Az is kérdés, hogy a vegetáriusok miért kapnak rákot.
1: When one is hungry,
0: ha valaki éhes,
1: we say doesn't matter, I eat today.
0: Akkor eszek.
1: Another thing is that unfortunately in this time of this time that I think 98% or 96% people are consuming meat now.
0: Az emberek 98-96%-a húst teszi.
1: There are two things.
0: Két dolog.
1: One, what we call the sin.
0: Az egyik, amit bűnnek nevezünk.
1: So what is the sin?
0: Mi a bűn?
1: Sin is that which creatures, beautiful creatures are there.
0: Szép, gyönyörű élőlények.
1: Even your dog.
0: Például a kutyád.
1: So all this dogs, cows, rabbits, etc.
0: Kutyák, tehenek, nyulak, minden.
1: And many people they are torturing in which way is not good.
0: És ahogy kínozzák ezeket, az nem jó.
1: If you kill once, okay. We will little bit, is not okay, but at least that this animal doesn't suffer so much.
0: Ha egyszerre megölöd, legalább nem szenved annyit. Az sincs rendben, de legalább nem szenved annyit.
1: But torturing them, what they call halál.
0: Ugye, amit a halálnak hívnak az arabok.
1: Is a pain. Is a pain.
0: And szenvedés.
1: The pain is the sin.
0: Az bűn, a szenvedés.
1: So better breed your animals.
0: Jobb, ha nem tenyésztünk állatot.
1: So if we don't have a breed of our any animals, then we are not selling.
0: Ha nem tenyésztünk állatot, nem is adjuk el.
1: So, one who is breeding them, animals,
0: aki tenyészt állatot,
1: and then who is selling them,
0: aki eladja őket,
1: and who is killing them,
0: aki megöli,
1: all they are getting together this karma.
0: Mindezeknek eljut ez a karma.
1: And more, mostly get this sin who will eat them.
0: De leginkább az a bűnös, aki megeszi.
1: If no one will eat,
0: ha senki nem enne,
1: why should they kill?
0: Minek ölnék meg?
1: So, in that way, in this generation, it's very difficult to be born again.
0: Nagyon nehéz dolog újjászületni ebbe a generációba.
1: This is a question. Better to stay in the sukshma loka.
0: Jobb a sukshma lokában maradni.
1: And we will create a good sukshma loka, there is no pollution.
0: És jó sukshma lokát hozunk létre, ott nincs szennyezés.
1: So people are thinking go on the moon.
0: Az emberek gondolkodnak, menjünk a holdra.
1: But we will not go to the moon.
0: De nem megyünk a holdra.
1: We will go to that lokas where all there is no any border.
0: arra a lókára menjünk, ahol nincs határ.
1: And very happy, this only soul is there.
0: Csak a lélek van ott.
1: Yeah.
0: Boldogam.
1: That's why it is someone said.
0: Valaki azt mondta.
1: There is one song which is a.
0: Van egy dal.
1: Well, song from by Mirabai, you know.
0: Mirabai.
1: Do you know the Holy Mother Mira?
0: Tudjátok a Szent Mira.
1: I don't know exactly her bhajan very much.
0: Tudom pontosan ezt a bhajan.
1: But she said in her bhajan to the Krishna or to the God.
0: Így fordul Krishnához a bhajanban.
1: Why you gave me the birth?
0: Minek adtál nekem születést?
1: And then it's a very painful bhajan, but she's singing.
0: Nagyon fájdalmas bhajan ez.
1: So if I would not be here, I will not suffer.
0: Ha nem lennék itt, nem szenvednék.
1: I will not hear, my mother will not suffer.
0: Az anyám sem szenvedett volna, ha nem
1: lennék. Etc., etc. So, in the creation,
0: teremtésben,
1: it is said, unfortunately, jeev jeev bakshate, the life eats life. So there are some creatures, they only eat the animals.
0: Vannak olyan élőlények, akik
1: and they don't eat the dead body or dead meat.
0: Csak állatokat esznek, és halottat nem.
1: They will eat them, the life animal.
0: Csak élő.
1: Like the cats, the tigers.
0: Mint a tigris.
1: And some, if you give, after dead body, may meat is 2-3 days lying, will not eat.
0: Ha 2-3 éves dögöt adsz neki, nem eszi meg.
1: The,
0: napos.
1: The, as a house pet.
0: A házi macska.
1: Animals, tigers, lions, etc.
0: Tigris, oroszlán.
1: They have no chance to go anywhere.
0: Nincs módjuk bárhova menni.
1: So they are feeding with the meat.
0: Húst esznek.
1: Which is maybe few days old.
0: Lehet, hogy néhány napos már.
1: So that is a situation of condition of those cats, which is as a pet, tiger and lions and this and that.
0: Ez a házi állatként tartott macskák, tigrisek, oroszlánok állapot.
1: They are exactly like we now humans.
0: Pont úgy vannak, mint mi emberek.
1: We are eating. Now in the factories, the companies, where they are making different kind of food.
0: A gyárban, ahol az ételt előállítják.
1: There is something from the killed animals.
0: Ott van valami a megölt állatból.
1: In different forms.
0: Különböző formákban.
1: So that also, we don't know.
0: Nem tudjuk.
1: So when we don't know,
0: ha nem tudjuk,
1: then I think, only I think, please.
0: Azt gondolom, csak gondolom.
1: May you can give me some other choice.
0: Lehet, hogy más választás van.
1: So that you buy one nice bread.
0: Veszel egy jól kinéző kenyeret.
1: Little white bread or something.
0: És fehér kenyér.
1: And there is eggs inside.
0: És tojás van benne.
1: You buy these spaghettis.
0: A bagettet megveszed.
1: There is also animals, killed animals, fat and so on.
0: Abban is megölt állat zsiradéka lehet.
1: And we don't know.
0: És nem tudom.
1: So when we innocently we eat something.
0: Ártatlanul valamit eszünk.
1: And then God will say, you also eat.
0: És Isten meg azt mondja, te is ettél.
1: And I will say no.
0: Én azt mondom, nem.
1: God, you can blame me, but I didn't eat.
0: Hiába hibáztatsz, nem ettem.
1: And said, you ate in hidden other food.
0: Rejtett formában etted a másféle ételt.
1: Then God is your mistake, not my mistake.
0: akkor Isten ez a te hibád, nem az enyém.
1: Then God, you should clean my all my sin.
0: Akkor Isten, tisztíts ki ezt a bűnömet.
1: So I don't know. You give the after my lecture, you can tell.
0: Lehet, megmondhatjátok majd az előadás után.
1: What to do?
0: Hogy mit tegyünk?
1: So in that maybe, I'm asking only maybe, not sure, but
0: kérdezem,
1: maybe.
0: Kérdezem, lehetséges.
1: That will not be as a sin for us.
0: Hogy ez lehet, hogy nem bűn számunkra.
1: Because we did not know.
0: Mert nem tudtuk. Nem voltunk tudatában.
1: So this is a many in this Kali Yuga.
0: Ebben a Kali Yugában sok minden.
1: And then second is that we don't have a power.
0: Másodszor nincs hatalmunk, erőnk.
1: In some countries, they don't want, they say, okay, we are now, but we will not have any children.
0: Sokan azt mondják, hogy jól vagyunk.
1: There was in one, written in the one
0: gyerek,
1: magazine.
0: Jól vagyunk. Le volt írva egy újságban.
1: But we should get that kind of law somewhere where we can eat as we like.
0: Olyan törvénynek kellene lenni, hogy azt együnk, amit akarunk.
1: So I don't know in America if it's a law.
0: Nem tudom, Amerikában hogy van a törvény.
1: In America is all kind of law and there is no law.
0: Amerikában mindenféle törvény van és semmilyen törvény.
1: So in this way, I don't know, but in Europe there are some countries.
0: Európában vannak ilyen országok.
1: So we are talking about potatoes.
0: Most a burgonyáról beszéltünk.
1: As well as peanuts.
0: És a mogyoról.
1: So you take the oil, peanut oil.
0: Mogyoró olaj.
1: So I think in this situation now,
0: ebben a mostani helyzetben,
1: little bit can we are saved that we can take olive oil. That's very good.
0: És egy kicsit menthetjük a helyzetet, ha olívaolajat használunk.
1: It's not that much polluted.
0: Az nem annyira szennyezett.
1: And I don't know when they are taking oil out and they are all, how do you call them, refining.
0: Nem tudom, hogy hogyan szedik ki az olajat és finomítják.
1: When the oil is refined,
0: mikor finomítják,
1: then the essence of that oil is gone.
0: Akkor
1: it's only fat.
0: Az esszenciája már elveszik, marad a zsíradék.
1: So there are so many kind of the oil.
0: Olyan sokféle olaj van.
1: There's one oil, what is called, they call they are mostly for the feeding the buffaloes.
0: Van olyan, amit
1: Yeah. And that is called oil mostly you get in England.
0: Amit Angliában lehet kapni és a bivajok etetésére használják.
1: And that is the seeds of the cotton.
0: És ezek a gyapott magjai.
1: Cotton. And what is called the cotton oil? No.
0: Hogy hívják a gyapott olajat? Ez
1: no. Okay, doesn't matter.
0: Nem számít.
1: Holy Guruji was with me in England.
0: Holy Guruji-val voltam Angliában.
1: And we were about 2 or 3 weeks.
0: 2-3 hétig.
1: But the Indians, Gujaratis, they are very vegetarian, everything.
0: A gujaratiak, az indiaiak ott nagyon vegetáriusok.
1: And Guruji had a heart burning. When you eat, you vomit.
0: Guruji pedig kihányta az ételt.
1: Burning, you know, in the
0: egy égető érzés volt.
1: Throat burning or the heart burning. Also. And me also.
0: És én is.
1: And Guruji said, what happens?
0: Guruji azt mondja, mi történt?
1: Why I have this?
0: Miért van?
1: I said, I have also.
0: Azt mondtam, nekem is van.
1: Eating was very good.
0: Jó volt az étel.
1: Very clean.
0: Nagyon tiszta.
1: And everything.
0: Minden.
1: But Guruji always said to me, find out.
0: Guruji azt mondta nekem, találd meg az okát.
1: So then I said, okay, I will search.
0: Azt mondtam, hogy kikutatom.
1: And then I ask them what kind of oil you are using. It's very pure, very good and this.
0: Megkérdeztem, miféle olajat használtak, azt mondták, nagyon tiszta és jó.
1: And then it is said this

0: cotton seeds oil.
1: Ennek a gyapott magnak az olaj.
0: And it is so heavy.
1: Annyira nehéz.
0: And Holy Guruji was already vomiting.
1: Hogy Holy Guruji már hányt tőle.
0: This kind of oil we don't eat.
1: Nem tudunk ilyen
0: olajat. It's only for the buffaloes or the cows.
1: Ez csak a teheneknek, bivajoknak való.
0: It is a name, I don't know, I forgot the name. This oil we call different. Cotton oil. Nobody says the different. Vanilla. Vanilla oil. Okay? So also the oils are also for us is many, many oils not good.
1: Számunkra sokféle olaj nem jó.
0: That kind of fat, that kind of given to us or refined it, that is also very bad for our body, also the cause of the cancers.
1: És a finomítástól is nagyon rosszá válik a testünk számára.
0: So better we should buy the good organic olive oil from our beautiful country, Croatia, Slovenia, Yugoslavia, Romania, Bulgaria, everywhere these countries have very nice oil.
1: És ezekben az
0: Greece have very good, Spain have very good,
1: Spanyolországban, Horvátországban,
0: Italian have also.
1: Olaszországban nagyon jó bio oliva olajba.
0: But what they call the cold pressed oil.
1: De olyat, amit hidegen sajtol.
0: Or sesame.
1: Vagy a szezám.
0: Also good, sesame oil.
1: Szezám olaj.
0: Mustard oil is too heavy.
1: A mustárolaj az túl nehéz.
0: Mustard oil is so heavy like vanilla oil.
1: Az ugyanolyan, mint az a gyapott olaj. Olyan nehéz.
0: Now, we are vegetarian.
1: Mi vegetáriusok.
0: We eat light and good food.
1: Könnyű, jó.
0: But we mistake make that kind of oil.
1: De hiba, hogyha ilyen olajat rakunk bele.
0: Now, the soybean oil.
1: A szója olaj.
0: Soybean oil was one time ago, it was a good.
1: A szójababolaj régen jó volt.
0: But soybean is also manipulated.
1: De azt is manipulálják.
0: And hybridized.
1: Hibridizálják.
0: And also lot of pesticides.
1: És sok növényvédőszert használnak.
0: So in that way, it's better to have from some our butter, our cows, butter.
1: És akkor már jobb a tehén, tejből készült vaj.
0: This way is also now the corns, what we are using, any kind of corns.
1: És a gabona, amit használunk.
0: And the, what we call the wheat.
1: A búza.
0: And wheat was also coming from the Mexican side somewhere.
1: Ez is a mexikói részről jött.
0: But they were very, this wheat was very thin and little.
1: Az a búza vékony és kicsi volt.
0: But that is slowly they changed.
1: Lassacskán megváltoztatták.
0: So the wheat was very good and dark red.
1: Nagyon jó volt és piros, sötét piros.
0: Good, very good.
1: Nagyon jó.
0: And now they made it very thin skin white wheat.
1: És most nagyon a héja vékony és fehér.
0: It's a mostly white flour.
1: Fehér.
0: And that you have the bread and this and everything very fine white.
1: És ettől olyan finom fehér a kenyér.
0: Yesterday we had very nice something like a big chapati or puri or something. No, you ate.
1: Tegnap olyan valami olyan étel volt, mint egy nagy puri vagy chapati.
0: Langos.
1: A langos.
0: Langos, sir. It was good because oil inside, fried.
1: Jó volt, mert sült volt olajban.
0: And the tongue like it.
1: Szereti a nyelv.
0: But liver is screaming, crying.
1: Ám a máj sír.
0: He said, again.
1: Megint.
0: I purifying, cleaning, but again this.
1: Én folyamatosan tisztítok, és most megint.
0: So that was a white.
1: Mindig csak búza és krumpli, búza krumpli.
0: P.S. Today's wheat contains 40 times more gluten than the old.
1: Manapság 40-szer annyi glutén tartalmaz a búza, mint régen.
0: So I we all again on the wheat, you know. So what to eat?
1: De akkor mit tegyünk?
0: There is one very beautiful training.
1: Van egy nagyon jó képzés.
0: And people are doing.
1: Csinálják az emberek.
0: That was only yogis doing, some yogis.
1: Valamilyen jogit csinálták korábban.
0: In Himalaya.
1: A Himalaya.
0: Because there is nothing to eat.
1: Mert ott semmit nincs mit enni.
0: So that, yeah, when we go to the Alakpuriji, there may be some little grass, nothing.
1: Mikor Alakpurijihoz megyünk, ott talán van egy kis fű, más semmi.
0: So they made a training.

0: like this in my T-shirt and telephoning. What happened, Swamiji, there?
1: Pólóban telefonált vám, és kérdezték, mi történt ott?
0: I see some little child bite me.
1: Azt mondta, megharapott egy kisgyerek.
0: Anyhow, they so put some double medicine and I said, no, it's okay. No pain at all.
1: Tegyünk el rá gyógyszert? Nem.
0: Anyhow, well, I sat there, I didn't eat.
1: Ott ült Swamiji,
0: I took the fruit.
1: Csak gyümölcsöt.
0: And I had 30 or 25 or my disciples with me from Europe and America.
1: Ott volt 25 tanítvány Európából, Amerikából.
0: And one from disciple who was from which one?
1: Melyik tanítvány? Kiről van szó?
0: And in the salad there was a chicken.
1: A salátában meg csirke volt.
0: Oh God.
1: Istenem.
0: She just threw there. Another one said there was a black hair.
1: A másik meg fekete hajszálakkal.
0: That can happen, doesn't matter.
1: Az megtörténhet, nem baj.
0: I want to tell maybe it's her, your hair.
1: Lehet, hogy a te hajad.
0: But she had a colored brown hair.
1: De neki barna haja volt.
0: That's my very dear disciple.
1: Nagyon kedves tanítvány.
0: Many years disciple.
1: Sok éve.
0: And she's the best friend of the Ramanand from America, who is now here.
1: Legjobb barátja a Ramanandnak Amerikában.
0: Are you here? Studies.
1: Boston egy egyetemi város.
0: And it has in Boston, only in the Boston is 300 universities.
1: 300 egyetem van ott, csak Bostonban.
0: And like 1,000 colleges.
1: Több ezer főiskola.
0: Many hospitals.
1: Sok kórház.
0: Many research institution.
1: Rengeteg kutatóintézet.
0: If you want that, they will buy you to make a research from your whole bones and everything.
1: Ha akarod, megvásárolnak téged, és kutatást végeznek a testeden a csontjaid.
0: So if you have enough from your life, you go there.
1: Ha eleged van az életből, oda megy.
0: And Boston is something like Budapest.
1: Boston olyan, mint Budapest, hasonló.
0: But of course, you can't compare Budapest with Boston.
1: De persze nem lehet összehasonlítani.
0: Budapest is 1,000 times beautiful.
1: Budapest ezerszer szebb.
0: Anyhow.
1: Akárhogy is.
0: Then there was a problem of eating.
1: Volt gond az evéssel.
0: So we did our... Luckily we had one there vegans.
1: Szerencsére vannak vegánok.
0: So, again be the eating.
1: Megint az étkezés.
0: Now what to do?
1: Mit tegyünk?
0: So, in Europe is still we have many good things.
1: Európában még van sok jó minden.
0: For example, Hungarian,
1: például a magyar,
0: Slovakia,
1: Szlovák,
0: Croatia,
1: Horvát,
0: and these countries in the summer they are growing lot of good vegetables.
1: Nyáron sok jó zöldséget termesztenek.
0: But we have to do something that how to we survive good.
1: De csinálnunk kell valamit, hogy bírjunk túlélni.
0: So here also would be good.
1: Itt is jó volna.
0: To make little difference and not every day potatoes.
1: Ha kis változtatás lenne és nem minden nap krumpli.
0: But what we have to ask someone, the person who put the question,
1: meg kell kérdezni,
0: can tell us what to cook.
1: Feltette a kérdést, hogy mit főzzünk akkor.
0: Well, in the Boston,
1: Bostonban,
0: we had this conference in the Harvard University.
1: Volt ez a konferencia a Harvardi Egyetemen.
0: And this person took me, come please, let me make a photo that we will see that Swamiji was in Harvard University. I said, it doesn't matter.
1: Az ember elvitt engem, hogy csináljon fényképet háttérben a Harvardi Egyetemen.
0: For me, the Harvard University and the nest of the bird is the same.
1: De én azt mondtam, hogy a Harvardi Egyetem meg a madárfészek nekem ugyanaz.
0: Yeah. And this our now, It is one of the most beautiful than that university.
1: És ez most itt a legszebb egyetem.

0: But some people are meant as good things.
1: De valaki ezt jó, jót akarta.
0: I said, I don't want to be studying now, beginning to study there, even the free.
1: Én nem akarok ott tanulni, akkor se, ha ingyen van.
0: But they are making a lot of research, it's very good, there's nothing to say, but all this meat and meat and meat and meat and meat.
1: Sok jó kutatást is folytatnak, de ez a rengeteg hús, hús.
0: There were many professors and doctors and deans of, and this many, they are also Indians.
1: Sok professzor, orvos, dékán volt, indiaiak is ott.
0: Many, many are research and scientists are Indians there also.
1: Sok kutató, tudós, indiai ott.
0: But their brain is also gone.
1: De ők is elvesztették az eszüket.
0: Meat, meat, meat, meat.
1: Hús, hús, hús.
0: Some of them, they were still vegetarian and they are making puja and everything. They were sit beside me and this.
1: Néhányan még vegetáriánusok és pujját végeznek, mellettem ültek.
0: There was one very, very good cancer diagnosis and cancer specialist of a doctor from India.
1: Volt Indiából egy rák specialista orvos, diagnosztika.
0: He have hardly time, everywhere they are calling him this, this, that.
1: Semmi ideje nincs, mert mindig mindenhova hívják.
0: And now he is so fed up.
1: Elege van.
0: Now he settled in the Atlanta.
1: Atlantában telepedett le.
0: So there are many but I don't know what happened to the human brain.
1: Nem tudom, mi történt az emberek agyával.
0: For the heart, we should see the heart.
1: A szívet kell nézni.
0: First heart and then the brain.
1: Először a szívet, aztán az agyat.
0: And the first brain and then the heart.
1: Először az agyat, aztán a szívet.
0: So when you eat,
1: ha eszel,
0: food comes on your plate,
1: megjön az étel a tányérra.
0: Then one chicken baby is killed.
1: Megöltek egy kis csirkét.
0: Or a cow baby is killed.
1: Vagy egy kis borjút.
0: That chicken, when comes on your plate,
1: mikor a tányérodra jut az a csirke,
0: then your brain should tell you.
1: Mondja azt az agyad, azt kell mondja.
0: Then your heart will say no.
1: Hogy a szívem azt mondja ne.
0: So, it is how they are torturing. This is a question.
1: Hogyan kínozzák őket, ez a kérdés.
0: So now our vegetables.
1: A zöldségeink.
0: In Europe we have many good vegetables.
1: Európában nagyon sok a jó zöldség.
0: And we have good in Europe is a good energy and good air,
1: jó energia,
0: good oxygen,
1: jó levegő.
0: Really, this our Middle Europe or this Europe is a place to live.
1: Európának ez a része, Közép-Európa, ez egy olyan hely, ahol élhető.
0: We have many all doctors and professors, they are very towards the nature all.
1: Sok orvos, professzor a természet felé fordul.
0: But this big markets have destroyed us.
1: De a nagy piac az tönkretett minket.
0: And the highways have disconnected the people.
1: A autópályák szétválasztják az embereket.
0: Otherwise we go from Vape to the Budapest, little villages, and there are something to buy and some this and that, and you have some friends and so on.
1: Mert ha nem lenne az autópálya, kis utakon, falukon keresztül mennénk, ezt azt vennénk, találkoznánk az emberekkel.
0: And with the highway, we don't know anybody.
1: Az autópályán senkit nem látunk.
0: Only petrol pump.
1: Csak a benzinkutat.
0: And what you can get there?
1: Mit kapsz?
0: Good Coca-Cola.
1: Jó Coca-Colát.
0: And again potato chips.
1: Meg megint krumplit, chipset.
0: So you in Europe,
1: itt Európában,
0: there are so many fruits,
1: annyi gyümölcs van,
0: and vegetables,
1: zöldség,
0: which we can preserve for some winter,
1: amit el lehet tenni télire,
0: and your ancestors were doing,
1: az őseitek ezt csinálták.
0: They're like carrots, all the root fruits, all vegetables.
1: A gyökérzöldségek.
0: And different kinds of pumpkins.
1: Különböző tökfélék.
0: And the seeds.
1: Magok.
0: And so many things was preserved.
1: Ami eltartható.
0: People say me that in Europe was also not that much consuming the meat.
1: Azt mondták nekem, hogy Európában se adtak régen annyi húst.
0: This big meat began more eating after the Second World War.
1: A második világháború után kezdődött ez a húsevés.
0: First World War and Second World War between.
1: Az első és második között.
0: And there they created one name.
1: Van egy név.
0: And that's this name they created, high society.
1: A magas társadalom, felső társadalom.
0: And what means the high society?
1: Mit jelent az, hogy high society?
0: Oh, they have money.
1: Felső társaság.
0: They only drink alcohol.
1: Pénzük van,
0: iszlam. Meat. And this other potato is nothing.
1: A krumpli semmi.
0: And this is a high society.
1: Ez a felső tízezer.
0: And everybody want to eat meat.
1: Mindenki húst akar.
0: But they cannot because it's very expensive.
1: De nem tudnak, mert drága.
0: And now they made so much meat, so it is cheaper than a vegetable.
1: De most meg már annyit állítanak elő, hogy
0: so this is another reason that people are eating meat.
1: Olcsóbb, mint a zöldség, ezért is esznek az emberek.
0: So try to dry fruits.
1: Próbáld
0: dry vegetables.
1: Szárított gyümölcsöket, szárított zöldséget.
0: We have in India also big problem.
1: Indiában is sok a gond.
0: Don't think that India is still holy.
1: Ne gondold, hogy az még mindig szent.
0: Yes, India is a holy, very holy.
1: Nagyon szent.
0: And the India is a spot on the this earth is a very holy.
1: Ez egy olyan hely az földön, ami szent.
0: But not the people.
1: De nem az emberek.
0: That's it.
1: Ez az.
0: This college is very beautiful, very good.
1: Ez az iskola nagyon jó.
0: But now who is here living and doing, that is a different.
1: De aki itt él, mit csinál?
0: And now so the Indians, they are talking about a high society.
1: Most az indiaiak is a felső tízezerről beszélnek.
0: Now you people are not using the what is called here this for dying, hanging up. A tie, yes?
1: Nem használjátok az akasztást.
0: Yeah. This is a creation. Kravata is good, but tie is not good.
1: Nyakkendő jó.
0: So, all Indians and their schools and everywhere they have to have a tie.
1: A Indiában mindenhol nyakkendőt hordanak.
0: And our school in Europe, I see here, little children, they are not going with the tie.
1: Itt Európában nem hordanak nyakkendőt a gyerekek az iskolában.
0: So I tell also Indians.
1: Mondom az indiaiaknak.
0: Someone who have eaten and throw it, that you are eating all.
1: Amit valaki evett és kidobott, azt teszitek meg.
0: It is unbelievable.
1: Hihetetlen.
0: They are so blind.
1: Olyan vakok.
0: It's not that India.
1: Nem az az India.
0: Not that people.
1: Nem azok az emberek.
0: And at home maybe parents don't want them to eat meat and this, so they just go for a walking and they go to the meat restaurant.
1: Hogyha a szülők nem akarják, hogy húst tegyenek, akkor elmegy az étterembe és ott teszik.
0: The one of the biggest meat exporter is India.
1: Az egyik legnagyobb hús exportáló ország India.
0: And I have heard they are breeding the dogs and selling into the China.
1: Azt hallottam, hogy kutyákat tenyésztenek és eladják Kínának.
0: Therefore don't breed the poor dogs, okay?
1: Ezért ne tenyészt kutyát.
0: Because maybe what they are learning in the see in the Facebook, maybe they begin in Hungary.
1: Lehet, hogy látják a Facebookon és Magyarországon is majd kezdik.
0: Yes. Who knows? This is how the cancer is going.
1: Így terjed a rák.
0: Therefore, please try to make your own dry fruits, vegetables.
1: Csináljatok saját szárított gyümölcsöt, zöldséget.
0: We can make from the good corns, corn, any kind of corn, we can make nice flowers and we can make some different kind of homemade things and we can preserve them. Sometime eat this, sometime that.
1: gabonából, kukoricából jó lisztet lehet csinálni, házi dolgokat azt el lehet tartani.
0: And in that Boston, all doctors say don't eat any sugar. Sugar is one of the cause of the cancer.
1: Bostonban az összes orvos azt mondta, hogy semmi cukrot ne egyél, mert az a rák oka.
0: He's telling, yes, Swami, you can talk as much as you like.
1: És ott megy, láthatjátok a Family Cross autó, azt mondja, Swami, hogy beszélhetsz, amit akarsz.
0: All are listening, but when this will open gate.
1: Az mindenki figyel, de mikor az kinyitja az ajtót.
0: So, it is our weakness.
1: Ez a mi gyengeségünk.
0: Humans have more weakness than any.
1: Az embernek több a
0: gyengesége,
1: mint bárkinek is, ez az evés.
0: Yeah. Even our house pet are spoiled.
1: A házi állat.
0: Because of the our weakness.
1: És a mi gyengeségünk miatt.
0: So again we are coming, not only potatoes or something, we shall cook different things.
1: Ne csak krumplit főzzünk, mást is.
0: And that's why I said that when we have big seminars in a small village,
1: kis faluban,
0: in this time of the season,
1: ebben az évszakban,
0: we can request the farmers,
1: megkérhetjük a földműveseket, and
0: because there is so much vegetable they can't eat.
1: Mert annyi zöldség van, hogy nem tudják
0: so they are feeding the pigs.
1: A disznókkal etetik fel.
0: And eat the pigs. So maybe we get these vegetables.
1: Akkor megkaphatnánk ezeket a zöldségeket.
0: At the same time I can tell you,
1: azt is elmondhatom,
0: that who came to India, you know, to Rajasthan,
1: aki Indiába jön,
0: in Jordan,
1: Jada.
0: We bought the Jordan land, it is about 600 hectares.
1: Körülbelül 600 hektár jordani terület.
0: 600-700 hectares land.
1: 600-700 hektár.
0: And since the day when we bought the land, there is no any more pesticide.
1: És mióta azt megvettük, semmi növényvédőszer nincs.
0: And our trees.
1: És a fák.
0: Bushes, everything.
1: Bokrok minden.
0: So there is a different kind of vegetables we are using, drying.
1: Másféle zöldségek vannak ott.
0: And this is only that vegetable which is still not sprayed.
1: Olyan zöldség, amit nem permeteznek.
0: That's also in the forest bush.
1: Az erdőben is, a bokrokon.
0: So last year we had this in a vape, in a Strilki, you remember?
1: Múlt évben Strilkiben emlékeztek.
0: And people like it.
1: Szerették,
0: it was good.
1: Az emberek.
0: So this year I brought again for you something.
1: Megint hoztam nektek valamit idén is.
0: I went for only 1 week to India, some work I had to do.
1: Egy hétre mentem csak Indiában, volt ott egy munka.
0: And Mansa Devi said, only take 2 dress and your toothbrush and that's all, why you need to carry your luggage.
1: Mansa Devi azt mondta, vigyél 2 ruhát meg a fogkefét, minek csomag.
0: Because I have in Delhi ashram, I have Vienna ashram, I have Jaipur ashram, everywhere I have what I need.
1: Mert hogy az ashramokban, Delhiben, Bécsben, mindenhol megvan, amire szükségem van.
0: I said, okay.
1: Azt mondtam, rendben.
0: But then I was thinking.
1: Aztán gondolkozni
0: kezdtem. And can you imagine I took 2 empty suitcases?
1: 2 üres bőrön.
0: Inside was the soya capsules you make it for the our homeopathic herbals.
1: Homeopátiás kapszulák voltak.
0: Because they are made from soya and not from animals.
1: Szójából csinálják a kapszulát és nem állati.
0: And our Pushpa in Jordan, she's taking care of the beautiful garden with the organic everything.
1: Jadamban Pushpának egy szép kertje van.
0: So they are so much.
1: Ilyen nagyok.
0: Half kilo.
1: Fél kilo.
0: So much, but half kilo. So I put all in my 2 suitcases, and when they were visiting, they said, "Swamiji, so little." I said, "Yes, it's good."
1: Betettem a 2 bőrönbe, azt kérdezték, ilyen
0: kevés. I'm bringing the air from Europe for India.
1: a levegőn keresztül viszem
0: the
1: Európa.
0: Good Indiába. Clean air for New Delhi from Vienna.
1: Levegőt viszek.
0: So back I brought it 60 kilos
1: 60
0: or more.
1: Kiló. Hoztam vissza, vagy többet.
0: And Mansadev was looking.
1: Így néztem Mansadev.
0: So I, anyhow, I brought it this and we are now making mixing and you can use it, have it.
1: Most használhatjátok.
0: So you create please yourself your few months good food.
1: Néhány,
0: I don't know how, but you have to.
1: Néhány hónap alatt jó ételt csináljatok, nem tudom.
0: Hogy. And if you don't know, then we can, I can tell you.
1: Ha nem tudjátok, majd megmondom.
0: You can from the different grains.
1: Különböző magok, gabonák.
0: Yeah. For example, you know the chickpeas, what we call the chana.
1: Ja, a szójabab. Csicseri borsok, csicseri.
0: And that we can make few different kind of variety for a food.
1: Különböző fajtákat bele lehet tenni az ételbe.
0: Only from that.
1: Csak azt.
0: So like different things we can learn, okay?
1: Különböző dolgokat megtanulhatunk.
0: And if you can get the organic corn.
1: Hogyha tudtok hozzájutni bio.
0: Then we can make three different kinds of varieties for food from this corn.
1: Háromfélét gabonát lehet beletenni az ételbe.
0: So we have many, many from our Europe, you know, from here.
1: Innen Európából.
0: And you can have every day different dish.
1: Minden nap más étel.
0: At least you have 10 different dishes.
1: Legalább 10 különböző étel.
0: 10 to 15.
1: 10-15.
0: So, if you eat two kind of variety twice a month.
1: Ha kétfélét eszel, kétszer egy
0: hónapban. Or let's say three times a month.
1: Vagy háromszor.
0: That's not too much.
1: Az nem túl sok.
0: That's healthy.
1: Egészséges.
0: Homemade, yourself.
1: Otthon készült.
0: Buy the vegetables, dry the vegetable, this clean everything.
1: Szárítsd a zöldségeket.
0: Dry vegetable is better than frozen.
1: A szárított zöldség jobb, mint a fagyasztott.
0: Yes. And also you don't need to consume the electricity.
1: És akkor nem fogyaszt az áramot.
0: For your freezing.
1: A fagyasztóhoz.
0: So we have so many good beans here.
1: Olyan sok jó babféle van.
0: Really. Sometimes I'm wondering that how much variety of the food is here in Europe than in India.
1: És néha csodálkozom, hogy itt többféle étel van, mint Indiában.
0: But we didn't learn, we forgotten.
1: De elfelejtettük.
0: And those our grandmothers died already.
1: És meghalt már nagymama.
0: Otherwise they would have told us.
1: Különben megmondta, megmondaná.
0: And best herbs you have here.
1: És a legjobb gyógynövények itt.
0: In the forest of the Czech, Slovakia, Austria, everywhere.
1: Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában minden.
0: There are some people who are collecting many different herbs.
1: Vannak, akik gyűjtik a gyógynövényeket.
0: But we forgotten.
1: De elfelejtett.
0: We have here some people, they are very good and we can ask them to give them, give us write and give us a piece of paper that we can collect or someone can collect and we can buy from that.
1: Vannak emberek, akik leírhatják, vagy ők gyűjtik és tőlük vesszük meg.
0: But no. Your tongue is spoiled towards the junk food.
1: De hát a nyelvedet tönkretette a szemét.
0: And that junk food is remaining in the body.
1: És az pedig benne marad a testben.
0: Better not to eat 2 days anything.
1: Jobb, hogyha két napig semmit nem eszel.
0: But don't eat junk foods.
1: De ne egyél junk foodot.
0: That is about it.
1: Erről
0: so thank you for this good question.
1: Köszönöm ezt a jó kérdést.
0: We will tell there is one person called beloved master.
1: Aki az attól, aki azt mondja, hogy kedves mester, szeretett mester.
0: So the wheats have more than 40% gluten.
1: A gabonában 40%-kal több glutén van.
0: And this damages our intestine.
1: és ez tönkreteszi a
0: bennünket. And cause the diseases.
1: Betegségeket okoz.
0: Hari Om Tat Sat. I spoiled your appetite.
1: Most elrontottam az étvágyatokat.
0: I hope today potato is not cooked.
1: Remélem, manapság nem krumplit főztek.
0: In 1978 or 80, between these two years,
1: 78-80 között.
0: There was one person developed one machine.
1: Volt egy ember, aki egy gépet kifejlesztett.
0: And he said that when you cut the potatoes,
1: mikor felvágod a krumplit,
0: or other roots,
1: vagy más gyökeret,
0: they are crying.
1: Az sír.
0: And so, this machine,
1: ez a gép,
0: they brought near the potato, and they had some kind of machine, so with giving the resonance, like a crying.
1: Ami rezonanciát ad, mint a sírás.
0: And coming knife coming closer.
1: Közel megy a krumplihoz a kés.
0: Is that the vibration?
1: Van egy vibráció.
0: And sound like screaming.
1: Mint egy csikoltás.
0: And when it's cutting, it's unbelievable how much this potato is crying, screaming.
1: És mikor felvágják, hihetetlenül csikoltozik az a krumpli.
0: Next day.
1: Másnap.
0: In Vienna there's a beautiful Nash market.
1: Bécsben a Nash markton.
0: And no one buy potatoes.
1: Senki nem vett krumplit.
0: It took few months or weeks, sorry. Many people didn't want to buy the potatoes.
1: Sokan nem akartak krumplit.
0: The potato company was bankrupt nearly. So they made then more advertising about potato chips and this and that and that.
1: Hirdetni kezdték a chipset.
0: The same machine.
1: Ugyanaz a gép.
0: They coming near the plant.
1: Közel megy egy növényhez.
0: You go with the knife.
1: Mész a késsel.
0: Is making screaming.
1: Sír.
0: So it is said maybe because it's a metal.
1: Lehet a fém miatt.
0: So they made a like a knife from the wood.
1: Csináltak fából kést.
0: And came to near.
1: Oda vitték közel.
0: The same sound.
1: Ugyanaz a hang lett.
0: And then one came with the water can.
1: Aztán jött valaki egy
0: öntözőpannával
1: a növényhez.
0: And plant was so happy.
1: Olyan boldog volt a növény.
0: Because you are bringing the water.
1: Mert vizet hozott.
0: So that machine they did not provide to in any shop anymore.
1: Már a sehol nem lehet kapni azt a gépet.
0: So everything is a life. Our planet is called living planet.
1: A bolygónkat úgy hívjuk élő bolygó.
0: So what to do?
1: Mit tegyünk?
0: So someone who don't want to do all this,
1: aki nem akar,
0: then take the from the Surya Narayan.
1: Aki nem akarja mindezt tenni, akkor a Surya Narayanból.
0: There are many.
1: Sokan vannak.
0: There is one lady, one person.
1: Van egy ember.
0: Nearby our ashram, our Rajasthan.
1: Rajasthanban.
0: Border of the Gujarat and Rajasthan.
1: Gujarat határán.
0: There is a big temple of the Amba, Mother Amba, Devi Shakti.
1: Amba anyának van ott egy nagy temploma.
0: And when the Shakti, she died.
1: Mikor Shakti meghalt.
0: The story is very long, I will not tell you.
1: Hosszú történet, nem mondom el.
0: So Shiva was very, very, very sad.
1: Nagyon szomorú volt Shiva.
0: Because Shakti, that was the first and the Shiva from his creation.
1: Mert Shakti és Shiva volt az első ebben a teremtésben.
0: So when she got the information that Shakti died,
1: megtudta, hogy Shakti meghalt.
0: Shiva was very, very sad.
1: Shiva nagyon elszomorodott.
0: He took Shakti on his shoulder.
1: Satit a vállára vette.
0: And he disappeared in the universe.
1: És eltűnt a térben.
0: Ages and ages.
1: Korszakokra.
0: Now Brahma, Vishnu and all other devas, Indras,

0: Siddhapitha, Alakpuriji Siddhapitha.
1: Az Alakpuriji Siddha Pitától.
0: Welcome all of you.
1: Szeretettel köszöntelek titeket.
0: Here in this hall and elsewhere in the world.
1: Itt a teremben és máshol a világon.
0: You were all blessed day before yesterday, or it was yesterday, day before yesterday, that we all were traveling through the Himalaya from the Badrinath till the Swargarohini.
1: Tegnap előtt abban az áldásban részesültünk, hogy elutaztunk Badrináttól a Svargarohiniig.
0: How was it?
1: Milyen volt?
0: In vision, visually we were there.
1: Vizuálisan a
0: látomásban. Not individually.
1: Nem egyénileg.
0: And we remember that those have hard work and the stones and the Bhim Shila, where Bhima put the bridge, we were talking that our Sadhvi Shanti was walking once there for 10 days, he was 15 days. So must have been beautiful, no Shanti?
1: Emlékeztünk.
0: It was.
1: Emlékeztek a sziklákra, a fagyra, a Bhim Shilára, ahol Bhima hidat épített, és Sadhvi Shanti ott volt egyszer 10-15 napig, és ez csodálatos volt.
0: The Satopat lake, beautiful. So can you imagine, in that lake Shanti was also bathing.
1: A Satopat is nagyon szép volt, és Shanti is megfürdött abban a tóban.
0: So how many karmas left there, we don't know.
1: Hogy mennyi karma maradt ott, azt nem tudjuk.
0: But I think Svargarohini still she couldn't come, no?
1: De a Svargarohiniig nem jutott el.
0: Otherwise she would not have come back.
1: Különben nem jött volna vissza.
0: Because then lifting up.
1: Hanem onnit felemelkedik.
0: So it was wonderful.
1: Csodálatos volt.
0: We must have a helicopter company.
1: Kell egy helikopter társaság.
0: That we can at least go and have a darshan.
1: Hogy legalább oda mehessünk és darshanban részesüljünk.
0: I flew once.
1: Egyszer elrepültem ott.
0: So it was nice, thank you.
1: Szép volt.
0: The last week program is now completing.
1: Az első heti programnak most beteljesedik.
0: And new is beginning.
1: Az új pedig kezdődik.
0: You are all blessed one.
1: Mindannyian áldottak vagytok.
0: That you had opportunity to be here and to know more and more.
1: Meg volt a lehetőségetek, hogy itt lehettetek, és egyre többet és többet megtudtatok.
0: And now beginning one week more, there will be more and more.
1: És még egy hét kezdődik, és ezen is még több és több lesz.
0: So don't think that with one lecture, what Swamiji spoke is enough.
1: Ne gondold, hogy egy előadás, amit Swamiji tartott, az elég.
0: One week lectures, that's more than enough.
1: Egy heti előadás, az több, mint elég.
0: Next week we need not to come.
1: A következő hétre már nem kell eljönnünk.
0: Because whatever is to be spoken, he spoke it.
1: Mert amit el kellett mondani, már elmondta.
0: So I would like to give clearance.
1: Hogy szeretném tisztázni.
0: In Jaipur Ashram, Guruji was there.
1: A Jaipuri Ashramban ott volt Guruji.
0: This is about in 1967.
1: 1967-ben.
0: So one man came and he was making some poems and writing something.
1: Jött egy ember, aki költő volt.
0: But he had difficulties.
1: De nehézségei támadtak.
0: So he came to Guruji because Guruji was very great singer, poet, writer, etc.

0: Elment Gudugyihoz, mivel Gudugyi nagyszerű énekes volt, költő és író.
1: So that man said, Guruji, all great saints, they have already spoken.
0: És azt mondta Guruji, a nagy szentek már mind elmondták.
1: Bhajans from Sur Das, Kabir Das, Ram Das, Mahaprabhuji, Devpuriji, you, etc. He mentioned many, many names.
0: Sur Das, Kabir Das, Mahaprabhuji, Devpuriji, és te is sok más nevet említett.
1: Now what should we do?
0: Most már mit csináljak?
1: They took all the cream.
0: Kivették az összes tejszínt.
1: And what left after the cream we call buttermilk.
0: És mi maradt?
1: Means our butter is taken out and chas remains.
0: A vajat kiszedték és a savú maradt.
1: Guruji said yes. It is like that.
0: Guruji azt mondta, igen, így van.
1: But Guruji said, but.
0: De, Guruji azt mondta, de.
1: Then he began to listen.
0: És akkor elkezdett hallgatni.
1: I was young than today, a little bit.
0: Fiatalabb voltam egy kicsit, mint most.
1: So I had no ideas about so many bhajans.
0: Nem ismertem ennyi bhajant.
1: My interest was only Guruji seva.
0: Az egyetlen érdeklődésem Guruji szévája volt.
1: So I was lucky enough that I had 10-15 minutes to sit down near him.
0: És szerencsésnek éreztem magam, ha volt 10-15 percem, hogy leüljek mellé.
1: Guruji had three things. First, work.
0: Guruji-nak három dolga volt, az első a munka.
1: Second, read something.
0: Második, olvasni valamit.
1: And if you are not doing this, then sit down and make mala mantra.
0: És ha ezt a kettőt nem csinálod, akkor ülj le és ismételd a mantrád.
1: No gossiping.
0: Ne pletykálj.
1: Guruji said, keep them busy.
0: Guruji azt
1: When
0: mondta,
1: your disciples are your, they are not busy, then comes different thoughts.
0: Guruji azt mondta, foglald le a tanítványaidat, hogyha nincsenek elfoglalva, akkor különböző gondolatai hívnak.
1: But that day I was lucky, I could sit without anything.
0: De aznap szerencsés voltam, és oda ülhettem.
1: So Guruji said in Hindi, nice poem.
0: Guruji azt mondta hindiul, egy szép verset.
1: Makkhan khaya to kya hua, dhenu hamare paas. Chara dalo prem ka, duo din aur raat. You understand from my so many lectures, no?
0: Értitek a sok előadásomból.
1: So Guruji said, if they have eaten butter or the cream,
0: lehet, hogy megették a vajat és a tejszínt.
1: What is that?
0: De ez mi?
1: Is that all?
0: Ez nem minden.
1: Dhenu hamare paas, still the cow is with us.
0: A tehén még velünk
1: they
0: van.
1: Eat the butter, not the cow.
0: A vajat ették meg, nem a tehenet.
1: Chara dalo prem ka, feed with the love.
0: Etest the cow.
1: Duo din aur raat, milk day and night.
0: És akkor éjjel nappal fejheted.
1: So, Saraswati Vidya, the knowledge, has no end. Never say is enough.
0: Tehát Saraswati-nak a tudásnak nincs vége.
1: Now I will search somewhere else.
0: Most valahol máshol keresem.
1: Saraswati Vidya is endless.
0: A Saraswati Vidya végtelen.
1: Therefore knowledge you cannot measure with the centimeters or kilograms.
0: A tudást nem mérheted se centiméterrel, se kilóval.
1: That is endless.
0: Végtelen.
1: So makkhan khaya to kya, they eat this much butter or no problem.
0: Megették a vajat, nem baj.
1: Dhenu hamare paas, that cow is still with us, our buddhi.
0: A tehén, a buddhink még velünk van.
1: Our buddhi, our intellect, the knowledge.
0: Az intellektusunk, a tudásunk.
1: Chara dalo prem ka, feed this with the devotion, with the love.
0: Ezt szeretettel és odaadással etesd.
1: And you can milk this day and night.
0: És akkor éjjel-nappal tejet ad.
1: Whenever you want, you can write
0: amikor
1: bhajans, books, Therefore, everything is there.
0: Amikor akarod, írhatsz vajzsonokat, könyveket, mindenhol van.
1: I wouldn't have imagined.
0: Nem képzeltem.
1: When I was writing or talking about chakras.
0: Hogy amikor a csakrákról beszéltem.
1: Which you have beautiful book, Hidden Powers in Humans.
0: Amiről megvan a nagyszerű könyvetek, az emberben rejlő erők.
1: Now, 8 days continuously, twice a day, we had one hour lecture or more on Manipur.
0: És most 8 napja naponta kétszer van egy-egy órás előadás a Manipurról.
1: And you think now we learned enough?
0: És azt gondolod, hogy most már eleget tudunk?
1: The Manipur is just now I open the chapter.
0: De még csak most kezdtem el a Manipur.
1: It took me 8 days. Give the glimpse of the Manipur chakra.
0: 8 napba tellett, hogy csak egy kis bepillantást adjak.
1: So the things will come still more and more.
0: Hogy még ide több és több dolog jön.
1: Manipur chakra is the center of our life, foundation of our life.
0: A Manipur chakra az életünk központja és alapja.
1: The beginning of our life.
0: Az életünk kezdete.
1: The existence of our life.
0: Az életünk létezése.
1: And its immense of abilities, the energy is there.
0: Rengeteg képesség és energia van ott.
1: That's why we call Manipur.
0: Ezért hívjuk Manipurnak.
1: Money is a jewel.
0: Money az ékszer.
1: The jewels of the wisdom.
0: A bölcsesség ékkövei.
1: The jewels of the energy.
0: Az energia ékkövei.
1: Jewels of that richness.
0: A gazdagság ékkövei.
1: Material richness is temporary.
0: Az anyagi gazdagság időleges.
1: But that spiritual and form of the energy is endless.
0: De a spiritualitás az energia formájában végtelen.
1: So money is that jewel.
0: Money ez az ékkő.
1: And Puri is the city,
0: Pur pedig a város,
1: or the mines,
0: vagy a bánya,
1: where there are only the diamonds,
0: ahol csak gyémántok vannak,
1: or that endless ocean,
0: vagy a végtelen óceán,
1: on the bottom all the jewels are there,
0: aminek az alján ott vannak az égkövek,
1: the pearls,
0: a gyöngyök,
1: the pearls of nectar,
0: a nektár gyöngyei.
1: Those are lying in our within our body.
0: Ezek mind a mi testünkben vannak.
1: Tija sadhan sat sampatti kahiye, jinse hove anand apara. From Rajyoga, the third point.
0: Rajyoga harmadik pontja.
1: That the third sadhana practice is that.
0: A harmadik sadhana, a harmadik gyakorlat.
1: If you do that, that's called sat sampatti.
0: Sat sampatti.
1: Sampatti is the treasure.
0: Sampatti a kincs.
1: Wealth.
0: Vagyon.
1: Richness.
0: Gazdagság.
1: Happiness.
0: Boldogság.
1: Health.
0: Egészség.
1: Etc.
0: És így tovább.
1: So there are 6 kind of jewels lying there.
0: 6 ékszer van ott, 6 ékkő.
1: Samdam sradha. Aur titiksha kar uparati samadhan vichara. These are the 6 treasures within ourselves.
0: Ez a 6 kincs bennünk.
1: But if you think in the Western world, then you call money the money.
0: De ha nyugati világban gondolkozol, akkor a money a pénz.
1: And without money it is a poor.
0: És pénz nélkül szegény vagy.
1: So you have known that you did not discover that the treasure within thyself, that's why you are poor.
0: És akkor tudod, hogy nem fedezted föl magadon a kincset, ezért vagy szegény.
1: So let's come to the Manipur.
0: Hogy menjünk a Manipurhoz.
1: So then it's only who have the money, they are the poor.
0: És akkor csak akinek pénze van, az a szegény.
1: Those who have no money, they are the rich.
0: Akinek nincs pénze, az gazdag.
1: Who is the happy and rich is content.
0: Aki boldog és gazdag, az elégedett.
1: Who is unhappy and poor always asks more and more and more.
0: Az boldogtalan és szegény, aki mindig többet és többet akar.
1: The desires has no end and desires makes us poor.
0: A vágyaknak nincs végük és a vágyak tesznek szegényi.
1: Therefore, when we speak about Ananta, the endless universe.
0: Ezért beszélhetünk az Anantáról, a végtelen univerzumról.
1: Shunyakash, that akash is void.
0: Ez az akás üres.
1: There's nothing.
0: Nincs ott semmi.
1: Nothingness.
0: Semmi.
1: No stars, no planets, no sun, no moon.
0: Nincsenek csillagok, bolygók, se nap, se hold.
1: That is called the akasha. Endless.
0: Ezt hívják akásának, végtelennek.
1: And we are that one.
0: Mi vagyunk azok.
1: Our one self is that one.
0: Ami önvalónk az.
1: So that's why when we come to the Brahmaloka,
0: amikor eljutunk a Brahmalokába,
1: then we are happy.
0: Boldogok vagyunk.
1: Because there is only one.
0: Mert csak egy dolog van.
1: And that's you.
0: Az te vagy.
1: So you need not to say I am lonely.
0: És akkor nem mondhatod, hogy egyedül vagy.
1: To whom do you blame that you are lonely?
0: Kit hibáztatsz, hogy egyedül vagy?
1: All in you and you are in all in one.
0: Te mindenben vagy és minden benned van, egy mindenben és minden.
1: And that is not in this form like body.
0: De ez nem a testek alakjában van.
1: This is the cosmic consciousness.
0: Ez a kozmikus tudat.
1: One is Gagan Drasya, equal like a sky.
0: Egység, egyenlő, mint az ég.
1: And from there Ekoham Bahushyami, I am one and multiply. And because of this, it happens that awoken the sound, Nad Rupa Parabrahma.
0: És onnantól kezdve én egy vagyok, és megsokszorozom magam, és így ébredt a hang.
1: That nada, that resonance. And we are that waves of that resonance.
0: Ez a hang egy rezgés, és mi ennek a rezgésnek a hullámai vagyunk.
1: We are the tarang of that resonance. When a peaceful one, beautiful pond, you throw one little stone in the middle, and you see waves like a disc.
0: Mint amikor egy nyugodt tóba bedobsz egy követ, és látod a hullámokat, mint egy lemezt.
1: One small stone creates so many waves, that's called taranga.
0: Egy kicsi kavics annyi hullámot generál, ez a taranga.
1: In this small, there are hundreds and hundreds of the waves.
0: Egy kis kavics és több száz hullám.
1: That was the ideas to make a disc compact. Disc, no?
0: CD. Ez volt a CD lemez mögött az ötlet.
1: Because you put something compact inside.
0: Mert valami kompakt dolgot raktál be.
1: Similarly, the nada, Omkar Bindu Sayuktam Nityadhyanti Yogina Kamdam Mokshdam Chiv Omkaraya Namo Namaha, the glory of that Om, that sound.
0: És hasonló az Omnak, a hangnak a dicsősége.
1: So we are that taranga. We are that waves of the ocean.
0: Mi vagyunk az a taranga, az óceán hulláma.
1: Waves comes to the beach and again merges into it.
0: A hullámok kimennek a partra és aztán újra beleolvadnak.
1: Ocean is breathing.
0: Az óceán lélegzik.
1: Ocean is life, living.
0: Az óceán él.
1: And within that living endless creatures.
0: És azon belül pedig végtelen sok teremtmény.
1: And you imagine how the gentle ocean water watches your body.
0: És elképzeled, ahogy a gyengéd óceán víz mossa a testet.
1: When these waves are flowing over your body.
0: Ahogy átfolynak a testeden.
1: That water element is on this earth.
0: Ez a vízelem itt van a földön.
1: All the creatures are originated from one light of that one God.
0: Minden teremtmény annak az egy Istennek a fényéből származik.
1: So you have reached the beach.
0: Eléred a partot.
1: And now you will go back.
0: És aztán visszamész.
1: to become one with that endless one.
0: Hogy egyével jó végtelennel.
1: But someone comes and takes one bucket water away.
0: De valaki jön és elvisz egy vödör vizet.
1: Other one comes and takes one tanker full away.
0: És van, aki egy teljes tartálynyit elvisz.
1: The heat comes, the para rises up.
0: Jön a meleg és felszáll a pára.
1: And so we are becoming individual. Every drop of the rain becomes individual, but again unites together to unite a creek into the river and the ocean, and that is the process of the life on this earth.
0: És így leszünk egyéniek, minden csepp egyéni, minden esőcsepp, de aztán egyé válnak patakként, és befolynak a folyóba, az óceánba. Ez a földön az élet.
1: So our navel is not our navel.
0: A köldökünk nem a köldökünk.
1: That is the navel of the universe.
0: Hanem az univerzum köldöke.
1: That is the center of the universe.
0: Az univerzum központja.
1: Because you come from there.
0: Mert onnét jöttél.
1: So when we see our past lives,
0: amikor a múlt életeinket látjuk,
1: go back, go back, go back. You come to that navel.
0: Menj vissza, vissza, vissza, és eljutsz.
1: Nabhi Kamal. That is a Nabhi Kamal.
0: Ez a Nabhi Kamal.
1: Beautiful.
0: Csodálatos.
1: So Manipur Chakra, still we just open the chapter. Next week you will see, wow, my God.
0: Még csak most nyitottuk ki a Manipur Chakra fejezetét, a következő héten majd.
1: Swamiji, why I didn't know that before?
0: Swamiji, ezt miért nem tudtam eddig?
1: But slowly, slowly.
0: De lassan, lassan.
1: Slowly, slowly. You have beautiful peace in front of you. And you are very hungry.
0: Van egy finom étel előtted, és nagyon éhes vagy.
1: You cannot eat all at once.
0: Nem tudsz mindent egyszerre megenni.
1: Bite by bite, slowly.
0: Csak falatonként, lassan, lassan.
1: It will go. So we have the space, limited space.
0: Véges a terünk.
1: So it will come again. Manipur Chakra.
0: Hogy újra a Manipur Chakra jön.
1: The strength of the Manipur Chakra is the Vajranadi.
0: A Manipur Chakra ereje a Vajranadi.
1: And the Vajranadi is the mighty, mighty power.
0: A Vajranadi egy hatalmas erő.
1: And other these three channels.
0: A többi három csatorna.
1: Lida, Pingala and Sushumna. The left sympathetic and parasympathetic.
0: A bal a szimpatikus, a jobb a paraszimpatikus.
1: And the consciousness, the central nerve.
0: És a tudatosság, a központi idegrendszer.
1: These are supplying, controlling, balancing the pranas.
0: Ők látják el, kontrollálják és kiegyensúlyozzák a pranát.
1: Subtle energy in our body.
0: A finom energiákat a testünkben.
1: Five pranas and five sub-pranas.
0: Öt prana és öt alprana.
1: Without this prana, we can't move even our eyelid.
0: Ezek nélkül a pránák nélkül még a szempillákat se tudjuk megmozdítani.
1: Without prana, we can't move our lips.
0: Az ajkainkat sem tudjuk megmozdítani.
1: It is that prana and apan both supports our diaphragm to expand and contract.
0: Ez a prána és az apána, ami ellátja a rekeszizmunkat, hogy a tüdőn kitáguljon és összehúzódjon.
1: It is that prana and apana which helps our heart muscles to work, expand and contract.
0: Ez a prána és apána az, ami segíti a szívizmainkat, hogy működjenek.
1: Either in pran shakti or apan shakti, avrodha comes. Avrodha means obstacle.
0: A prána és az apána shaktiban is vannak akadályok.
1: Avrodha means blockage.
0: Avrodha az akadály, a gát.
1: Avrodha means disbalance.
0: Kiegyensúlyozatlanság.
1: So either in prana or apana.
0: Vagy a pránában, vagy az apánában.
1: There is a disbalance.
0: Kiegyensúlyozatlanság.
1: So one of prana is not supplying enough strength, and that is heart attack.
0: Az egyik prána nem ad elég erőt, és akkor van szívroham.
1: Similarly, these five pranas and upapranas are divided. They are specially responsible for heart, for eyes, for eyelids, and for

0: brand, etc.
1: Hogy az ugránának és upapránának megvan az a része, ami felelős a szívért, a szemért, az agyért, és így tovább.
0: Don't think only about prana.
1: Ne csak a pránára gondolj.
0: Prana is that incoming energy, incoming force.
1: A prána a bejövő erő.
0: And, but when we take oxygen, all kind of pure energy, and then we exhale the toxins.
1: Amikor oxigént veszünk magunkhoz, akkor a tiszta energiát veszünk magunkhoz, de kilélegezzük a mérgezést.
0: But how are you exhaling?
1: De hogyan lélegzel ki?
0: That exhaling is apan shakti, apan prana.
1: A kilégzés az apana shakti, apana prana.
0: Between there is a ventil.
1: A kettő között van egy szelep.
0: And this ventil have a great duty.
1: És ennek a szelepnek nagy feladata van.
0: To block incoming breath or outgoing breath.
1: Hogy megállítsa a kijövő vagy a bemenő légzést.
0: And when the apana and prana does not coordinate.
1: És amikor a prana és az apana nincs összehangolva.
0: Then you can't breathe anymore.
1: Akkor nem tudsz lélegezni többé.
0: Also, similar things can happen that you cannot pass urine.
1: Vagy ugyanez van, hogyha nem tudsz vizelni.
0: So this is, you are a doctor here, many, so you know better than me.
1: Sok orvos van itt, jobban tudjátok, mint én.
0: I'm not a doctor.
1: Én nem vagyok orvos.
0: But I am the cosmic surgeon, Holy Guruji said.
1: Hanem a kozmikus sebész, Holy Guruji mondta.
0: So, I am working on the cosmic level.
1: A kozmikus szinten dolgozom.
0: And therefore, this is the subject of the cosmic, not this earthly.
1: Ez egy kozmikus téma, nem a földi.
0: So that energy of the Manipur.
1: Manipur energiája.
0: When you came first time to the mother's body.
1: Amikor először az anya testébe lépsz.
0: You came as a seed of the water.
1: Akkor mint egy vízmagja jöttél.
0: And that was the navel.
1: És ez volt a köldök.
0: It began entire creation, this physical creation from that point.
1: Az egész fizikai teremtés ebből a pontból indul.
0: That seed expand.
1: Ez a mag kiterjed.
0: Embrace the mother's body.
1: Átöleli az anya testét.
0: Like the seed grows, there are two parts when seed is growing.
1: Amikor a mag nő, akkor két része van.
0: One becomes a root.
1: Az egyikből gyökér lesz.
0: And one becomes the branches, the trunk.
1: A másikból pedig a törzs és az ágak.
0: So roots searches the energy from mother's body.
1: A gyökerek keresik az energiát az anya testében.
0: And the outer part searches the prana's cosmic energy.
1: A külső rész pedig a kozmikus energiát prána.
0: The seed have to die to live, to exist, to multiply.
1: A magnak meg kell halnia, hogy éljen, létezzen, szaporodjon.
0: So it is in Bible also said, someone told me that it is said you have to die to live.
1: A Bibliában is azt mondják, hogy meg kell halnod, hogy élj.
0: So the seed have to die to live as a tree and give more seeds.
1: A magnak meg kell halnia, hogy éljen, mint fa, és még több magot hozzon.
0: And so our navel, one part expands and embraces mother's body to get the nutrients.
1: A köldökből a magnak az egyik része kiterjed és átleli az anya testét, hogy onnit szerezzen tápanyagot.
0: Other part is connecting to the Sushumna Nadi.
1: A másik rész pedig a Sushumna Nadival áll kapcsolatban.
0: So first is developing intestine, spine and the brain center.
1: Tehát először az emésztőrendszer, a gerinc és az agyközpontok fejlődnek.
0: So navel, it goes from the navel.
1: A köldökből indul.
0: So that is what in mythological picture that Brahma is residing on the lotus which comes out of Vishnu's navel.
1: Ez az a mitológiai kép, hogy Brahma azon a lótuszon ül, ami Vishnu köldökéből hajtott ki.
0: Vishnu lives in milky ocean, an ocean of the nectar.
1: Vishnu a tej óceánon, a nektár óceánjánél.
0: And that is the water.
1: Ez a víz.
0: So that fire, that is a fire energy, and that cannot exist without water.
1: És ott a tűzenergia, ami nem létezhet víz nélkül.
0: So it is not that Brahma was created from the navel of the Vishnu.
1: Nem arról van szó, hogy Brahma Vishnu köldökéből keletkezett.
0: But that lotus came out of the Vishnu.
1: Hanem a lótusz jött ki Vishnuból.
0: And Shiv gave the place to the Brahma on that lotus.
1: És Shiva adott helyet Brahmának ezen a lótuszon.
0: Now here, Shiva is the consciousness.
1: És itt Shiva a tudat.
0: Brahma is the intellect.
1: Brahma az intellektus.
0: Which is on our head.
1: Ami a fejünkben van.
0: And this lotus is coming from the navel, which is a Vishnu.
1: A lótusz pedig a köldökünkből jön, ami Vishnu.
0: And that's why the Vishnu is also not known as Nabhi.
1: Ezért Vishnut is Nabhinak hívják.
0: So these are drawn as symbols, mythological symbols.
1: Tehát ezek mitológiai szimbólumok.
0: Otherwise this science will disappear.
1: Különben ez a tudomány eltűnne.
0: So we have to take the essence of it.
1: Ki kell vennünk a lényegét.
0: Not on that, different things.
1: Nem a más dolgokat.
0: So let's proceed further with the Manipur chakra in this week.
1: Úgyhogy ezen a héten folytatjuk a Manipur chakrát.
0: And Vajranadi.
1: A Vajranadit.
0: The Vajranadi is the roots.
1: Vajranadi a gyökerek.
0: And Ida Pingala Sushumna is now creating these three, Brahma, Vishnu and Shiva.
1: Az Ida Pingala és a Sushumna teremti meg a Brahmát, Vishnut és
0: Shiva. So Shiva consciousness. Is that our knowledge, the Buddhi? That is a Brahma.
1: A Shiva tudat, ami tudásunk, intellektusunk.
0: So, tomorrow, an evening. Nobody asked me to speak. I just came, sit and begin to speak.
1: Úgyhogy majd este és holnap folytatjuk. Senki nem kért, hogy beszéljek, csak bejöttem és elkezdtem.
0: Therefore, we have to come to different.
1: Úgyhogy más dolgok kellene.
0: So, those who are leaving today,
1: akik elmennek ma.
0: Wish you good journey.
1: Jó utat kívánok.
0: Take care.
1: Vigyázzatok.
0: And you know, some countries have today school holidays.
1: Bizonyos országokban ma iskolai szünet van.
0: And they think they have big cars.
1: És vannak nagy autók.
0: And they want to come quickly to the Adriatic coast.
1: És gyorsan le akarnak érni az Adria partra.
0: And they think they can overtake nicely.
1: És azt gondolják, hogy szépen meg tudnak előzni.
0: They can overtake.
1: Meg tudnak előzni.
0: But they can't overtake who's coming in the front.
1: De azt nem tudják megelőzni, aki szembe jön.
0: So please take care.
1: Legyetek óvatosak.
0: Is many accidents happens in this school holidays time.
1: Sok baleset történik az iskolai szünetekben.
0: You are careful, but other is not careful.
1: Óvatosak vagytok, de a másik.
0: Therefore have a car under control.
1: Hogy ellenőrizd az autód.
0: Or meditate on the Hanumanji.
1: Vagy meditálj Hanumanji.
0: So if someone is coming in the front,
1: ha valaki szembe jön,
0: you say, Jai Sri Ram, you go up and then go down.
1: Azt mondod, Jai Sri Ram, felugrasz és aztán visszorsz.
0: Yes, that time Manipur chakra has to be like Hanumanji's gota.
1: De akkor a Manipur chakrának olyannak kell lennie, mint Hanumanji.
0: So wish you good journey.

0: So sit in meditation posture.
1: Ülj meditációs ülőhelyzetben.
0: Be comfortable.
1: Kényelmesen helyezkedj el.
0: If you have problem to sit in meditation posture on the floor, you can sit there on the bench.
1: Ha gondod van azzal, hogy meditációs ülőhelyzetben ülj a talajon, akkor hátul a padra is fölülhetsz.

0: Make yourself comfortable.
1: Kényelmesen helyezkedj el.
0: Adjust yourself in such a comfortable way that during the meditation you will not feel discomfort.
1: Testhelyzetedet olyan kényelmesen állítsd be, hogy a meditáció során ne érezd majd kényelmetlenséget.
0: If you have mantra, then practice. Take your mala in your hand.
1: Ha van mantrád, gyakorold, vedd a máládat a kezedbe.
0: And now close your eyes.
1: És most hunyd be a szemed.
0: Withdraw thyself from the external world.
1: Vonulj vissza a külvilágból.
0: And for the time being, come in this hall. Be aware of your being in this hall.
1: És erre az időre tartózkodj ebben a csarnokban. Légy tudatában jelenlétednek ebben a csarnokban.
0: Feel comfortable, relax your whole body.
1: Kényelmesen érezd magad, lazítsd el az egész tested.
0: Relax your elbows.
1: Lazítsd el a könyököd.
0: That your shoulders is relaxed.
1: Hogy a vállad is ellazuljon.
0: When the shoulders will be relaxed, your neck is also very relaxed. And it means also your back muscles are relaxed and stomach muscles. The whole trunk of the body is relaxed.
1: Ha a vállad ellazul, az azt jelenti, hogy a nyakad is ellazul, a hátad is ellazul, és a hasizmok is ellazulnak, és az egész törzsed lazul.

0: Feel and relax your face muscles.
1: Érezd és lazítsd el az arcizmaidat.
0: Your eyelids gently closed.
1: Szemhéjad lágyan behunyva.

0: Feel the breath, a normal and natural breath flow.
1: Érezd a lélegzeted, normál és természetes lélegzet áramlását.
0: I know that I'm inhaling.
1: Tudom, hogy belélegzem.
0: And I know that I'm exhaling.
1: És tudom, hogy kilélegzem.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Feel your legs.
1: Érezd a lábad.
0: The joints.
1: Az ízületeket.
0: The whole body.
1: Az egész testet.

0: Gaia Stadium, the motionless of the body. Feel the motionlessness of the body.
1: Gaia Stadium, a test mozdulatlansága. Érezd a test mozdulatlanságát.
0: Relax.
1: Lazít.

0: incoming and outgoing energy through the body. With the inhalation, you're recharging the energy, the vitality. While exhaling, your energy goes out and brings all the toxins out.
1: A beáramló és kiáramló energia a testen keresztül, a lélegzet által feltöltöd testedet energiával, kilégzéskor pedig az összes toxikus anyag eltávozik a testből.
0: Feel the expansion and contraction of the body with the breath.
1: Érezd a test kiterjedését és összehúzódását a légzés ütemében.
0: Input and outlet the energy.
1: Az energia beáramlása és kiáramlása.
0: Feel relaxed.
1: Érezd, hogy laza vagy.
0: Feel physically and mentally comfortable.
1: Érezd, hogy fizikailag és mentálisan kényelmesen érzed magad.
0: Just release all the thoughts.
1: Csak engedd el az összes gondolatot.
0: It means the releasing the stress.
1: Azaz, engedd el a stresszt.
0: Relax.
1: Lazít.

0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: Just this thought.
1: Éppen ezt a gondolatot.
0: How important is this thought?
1: Mennyire fontos ez a gondolat?
0: It's time for your meditation.
1: Most a meditációd ideje van.
0: This you can think after.
1: Ezt majd később is átgondolhatod.
0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: Analyze your thoughts.
1: Elemezd a gondolataidat.
0: And from many thoughts pick up one major thought.
1: És a sok gondolat közül emeld ki a fő gondolatot.

0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: What is the cause of my thinking?
1: Mi az oka a gondolataimnak?
0: Go in past.
1: Térj vissza a múltba.

0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: Where is the cause?
1: Hol van az ok?
0: In which direction, in which distance, from where this thought is coming?
1: Merről, milyen messziről jön ez a gondolat?
0: Which creates a tension in your brain.
1: Amely feszültséget hoz létre az agyadban.
0: Analyze and relax.
1: Elemezd ki és lazíts.
0: Forgive it.
1: Bocsásd meg.
0: Forget it.
1: Felejtsd el.
0: Become free.
1: Légy szabad.
0: Do you have the power?
1: Van
0: Do you have the energy?
1: Van hozzá erőd? Van hozzá energiád?
0: That Do you have the willpower?
1: Megvan az akarat erőd?
0: That you can give up this thought.
1: Hogy feladd ezt a gondolatot?
0: Yes, you can.
1: Igen, meg tudod tenni.
0: Relax and go ahead.
1: Lazíts és haladj tovább.
0: All the vrittis, all the thoughts, all the vrittis.
1: Minden vritti, minden gondolat.
0: Just like the waves on the water.
1: Minden vritti, csak annyi, mint hullámok a vízen.
0: It will calm down.
1: Meg fognak nyugodni.
0: Relax. Relax.
1: Lazíts, lazíts.
0: Physically and mentally.
1: Fizikailag és mentálisan.
0: Emotionally. No sorrow.
1: Érzelmileg. Ne legyenek gondok.

0: Don't run again back to that thought which creates in you stress, fear, anxiety, or...
1: Ne szaladj vissza megint ehhez a gondolathoz, amely stresszt, félelmet, idegességet kelt benned.
0: The cause of the thought, the form of the thought,
1: a gondolat oka, a gondolat,
0: the distance of the thought,
1: alakja, a gondolat távolsága.
0: How you can free from this?
1: Hogyan tudsz megszabadulni ettől?
0: Relax.
1: Lazíts.
0: And now bring your awareness at the center of thy brows.
1: Most pedig vidd tudatodat a szemöldökök közötti pontba.
0: And innerly look in the far distance.
1: És bensőleg tekints távolra.
0: From the present to the future.
1: A jelenből a jövőbe.
0: What will be now?
1: Mi lesz most?
0: You are in the beautiful, beautiful park or forest.
1: Egy gyönyörű, gyönyörű parkban vagy, vagy erdőben.
0: Or a mountain.
1: Vagy hegyen.
0: Or a beach.
1: Vagy vízparton.
0: Or in the ashram.
1: Vagy az ásramban.
0: Yes. Create your imagination's beauty for the future.
1: Igen. Teremtsd meg a jövő szépségét. Képzeld el.
0: There are more beautiful, joyful, and divine for the future waiting for you. Open your inner eyes from the eyebrow center.
1: A jövőben több minden szépség, örömteli, isteni élmény vár rád. Nyisd ki a szemöldökök közti központot.

0: Past is past.
1: A múlt elmúlt.
0: Just be present.
1: Csak légy a jelenben.
0: And your intuition, your beauty, your steps towards the beautiful future.
1: Intuíciód, a szépséged vezet téged a jövő szépsége felé.
0: What did I think?
1: Mit gondoltam?
0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: And what should I think?
1: És mit gondoljak?
0: Past, present and future.
1: Múlt, jelen és jövő.
0: Remain on the presence.
1: Maradj a jelenlétben.
0: Open your eyes in that far distance about the future.
1: Szemeddel a jövő messzi távlatára tekints.
0: You can create. You can realize. You can achieve.
1: Létrehozhatod, megvalósíthatod, elérheted.
0: Yes, you have. You have that future.
1: Igen, megvan neked, megvan az a jövő.

0: Purify your energy.
1: Tisztítsd meg az energiádat.
0: All the malas, the impurity of the past in your body, in your thoughts, in your feelings, in your mind. Clean out.
1: Minden malát, tisztátalanságot a testedben, gondolataidban, érzéseidben.
0: Enter in the purity.
1: Tisztíts meg. Lépj be a tisztaságba.
0: By your each and every heartbeat.
1: Minden szívdobbanásoddal.
0: With your each and every breath.
1: Minden lélegzeteddel.
0: And with each and every thought.
1: És minden egyes gondolatoddal.
0: Is connected, directed towards purity.
1: A tisztasághoz kapcsolódsz.
0: Divinity.
1: Az isteniséghez.
0: Spirituality.
1: A lelkiséghez.
0: And realization.
1: És a megvalósításhoz.
0: Get out of the darkness of the past.
1: Kerülj ki a múlt sötétségéből.
0: And wake up in the dawn of the future.
1: És ébredj fel a jövő hajnalán.
0: Go ahead with your mantra.
1: Haladj előre a mantráddal.
0: Light. Harmony.
1: Fény.
0: Energy.
1: Harmónia.
0: Clarity.
1: Energia. Tisztaság.
0: Confidence.
1: Bizalom.
0: The joy.
1: Az öröm.

0: In your inner space,
1: belső teredben,
0: imagine beautiful the dawn rising.
1: Képzelj el egy gyönyörű szép,
0: or a beautiful flame.
1: Hajnali napfelkeltét, vagy egy csodálatosan szép lángot.
0: Remain on this beautiful light.
1: Maradj emellett a szép fény mellett.
0: Light of the candle or dipak or the dawn.
1: A gyertya vagy a dipak, vagy a hajnal fénye mellett.
0: Relax all the tensions.
1: Lazíts el minden feszültséget.
0: Relax your jaw.
1: Lazítsd el az állkapcsodat.
0: Relax your temples near your ears.
1: Lazítsd el a halántékodat a fül.

0: mellett.
1: Try to relax your whole brain center.
0: Próbáld meg ellazítani összes agyközpontodat.
1: Relax.
0: Lazít.

0: happiness,
1: boldogság,
0: divine feelings,
1: isteni érzések,
0: confidence,
1: bizalom,
0: feel the shelter of our all the past masters.
1: Érezd a mi minden múltbéli mesterünk védelmét, menedékét.
0: Feel under the shelter of Mahaprabhuji, Devpuriji and Guruji.
1: Mahaprabhuji, Devpuriji és Guruji védelmét.
0: That is a final place for us.
1: Ez a végső hely számunkra.
0: To the Brahmaloka.
1: A Brahmaloka.
0: Relax.
1: Lazíts.

0: And now feel your breath again.
1: Most érezd újra a légzésed.
0: Feel the whole body.
1: Érezd az egész testet.
0: Full of the energy.
1: Megtelve energiával.
0: Feel the expansion and contraction of the trunk of the body.
1: Érezd a törzsed kiterjedését és összehúzódását.
0: Be aware of your being here.
1: Légy tudatában itt létednek.

0: And deep inhale and exhale.
1: És mély belégzés és kilégzés.
0: And we will chant Om three times.
1: És az Ómot fogjuk háromszor zengetni.
0: Deep inhale.
1: Mély belégzés.

0: Move your hands, fold your palms.
1: Mozdítsd meg a kezed.
0: Rub your palms.
1: Tedd össze a tenyered. Dörzsöld össze a tenyered.
0: Place the hands on the face.
1: Tedd a tenyered, kezed.
0: Gently massage your eyelids.
1: Finoman, lágyan masszírozd meg a szemed.
0: Open your eyes.
1: Nyisd ki a szemed.
0: And bend forward.
1: És hajolj előre.
0: Stretch your back and fold.
1: Nyújtsd ki a hátad.
0: Touch your head on the ground.
1: A fejed hajtsd a talajra.
0: Feel the circulation.
1: Érezd a keringést.
0: Towards the face muscles.
1: Az arcizmok irányába.
0: The brain.
1: Az agy irányába.
0: Feel relaxing again.
1: Érezd, hogy ellazulsz.
0: Bring your hands on the back.
1: Kezedet vidd hátra, a hátadra.
0: And keep your head on the ground.
1: A fejedet tartsd a talajon.

0: Again, release your hands. Put your hands near the head on the ground and slowly, with the help of the hands, get up.
1: Újra engedd el a kezedet, vidd vissza a tenyeredet a talajra a fej mellé, és lassan a kezedre támaszkodva emelkedj föl.
0: Hari Om. The vrittis which we have in our memory,
1: a vrittik, amik jelen vannak az emlékeinkben,
0: the thoughts,
1: a gondolatok,
0: which is circling, circling in the whole our three bodies,
1: amelyek keringenek egész mindhárom testünkben,
0: physical body, mental body and subtle body.
1: A fizikai testben, a mentális és a finom testben.
0: And these fixed ideas, the fixed thoughts,
1: és ezek a fixa ideák,
0: which is dwelling in these three bodies,
1: ezek lakoznak ott a három testben.
0: It's like a virus.
1: Olyan ez, mint a vírus.
0: And this only can be taken out through the meditation and mantra.
1: És ez csak meditációval és mantrával lehet eltávolítani.
0: It's not difficult to get out. Sometimes it's a fixed ideas.
1: Néha nem nehéz kijutni abból. Ezek fix ideák.
0: That we are searching somewhere outside.
1: Amelyre valahol kívül keressük a megoldást.
0: And we are fixed, we said, yes, this is that.
1: És azt mondjuk, hogy igen, ez az, erre rögzülünk.
0: But when the reality will come,
1: de amikor a valóság megérkezik,
0: then we will know that we were searching on the wrong place.
1: Akkor tudni fogjuk, hogy rossz helyen kerestük.
0: Therefore, meditation,
1: ezért a meditáció,
0: but we have to analyze all each and every our feelings or the thoughts.
1: De ki kell elemeznünk minden egyes érzésünket vagy gondolatunkat.
0: From where the thoughts began.
1: Honnan kezdődött a gondolat?
0: Very in beginning.
1: A legesleg elején.
0: Where was the cause of this?
1: Hol volt az oka mindennek?
0: You meet someone,
1: találkozol valakivel,
0: somewhere,
1: találkoztál valahol,
0: and you are happy and you like it.
1: Boldog vagy és örülsz ennek.
0: But you should know that on that point there began both.
1: De tudnod kell, hogy akkor abban a pillanatban mind a kettő elindult.
0: That both are the Uthan and Patan.
1: Uthán és Patan egyaránt.
0: You see the Uthán.
1: De az Uthánt látod.
0: But Patan is hidden.
1: De a Patan ott van rejtve.
0: When it is not in your destiny.
1: Ha nincsen benne a sorsodban.
0: And it is not meant for you.
1: És nem neked van.
0: That time it happens that Patan which was underground, in the unconscious level.
1: Nem neked van számva, akkor előfordulhat, hogy a Patan, ami rejtve volt, ami a tudatalatti szintjén volt.
0: But we were not aware.
1: És nem voltunk ennek tudatában.
0: Now that Patan is coming up.
1: Most azonban ez a Patan.
0: And that Uthan is sinking in the water down.
1: Ez a Patan föltör, előretör, és az után pedig elkezd süllyedni a vízbe.
0: So these are the waves of those vrittis.
1: Ezek a hullámok, azoknak a vrittiknek a hullámai.
0: Which was not meant for you.
1: Amelyek nem a te számodra teremtettek.
0: But you did. And that is the cause of suffering.
1: De te megtetted, és ez az oka a szenvedésnek.
0: That create the stress.
1: Ez hozza létre a stresszt.
0: That creates the heart disease.
1: Ez hozza létre a szívbetegséget.
0: That creates the stomach problems.
1: Ez hozza létre a gyomor problémákat.
0: That creates the our livers, all organs in the body.
1: A májnak és a test minden szervének ez okozza a betegségét.
0: Our glands.
1: A mirigyeknek.
0: And those who have lots of emotional problem which is swallowing down.
1: És akiben sok érzelmi probléma van, amelyet lenyel.
0: Then we are overloading our thyroid gland.
1: Annak túl van terhelve a pajzsmirigye.
0: And then we have the thyroid problem.
1: És akkor megvan a pajzsmirigy probléma.
0: Must not be only this case. There can be some other case too.
1: Nem biztos, hogy csak ez az eset van. Lehet más eset is.
0: But mostly is that unspoken to thyself to clear up. No one can clear up when you speak to somebody.
1: De többnyire ez a kimondatlan, ami a magad számára kimondatlan, mert nem tudja más megtisztítani, ha másnak mondod el.
0: So it is within us.
1: Ez and bennünk van.
0: And only we can solve the problem.
1: És csak mi magunk.
0: We can bring the clarity.
1: Mi tudjuk elhozni a tisztaságot.
0: And so that's very important. The meditation.
1: Ezért nagyon fontos a meditáció.
0: And it's very important. To realize in that deep level of meditation.
1: Nagyon fontos megvalósítani ezt a meditáció mély szintjén.
0: And yes, you can solve.
1: És igen, meg tudod oldani.
0: Or you can achieve.
1: Vagy el tudod érni.
0: Nothing is impossible.
1: Semmi sem lehetetlen.
0: Everything is possible.
1: Minden lehetséges.
0: Therefore, it is said.
1: Ezért azt mondják.
0: Take time.
1: Szánd rá az időt.
0: And Guru Kripa.
1: És a Guru Kripa.
0: It will bring us to that light, that Brahmaloka, that Bindu.
1: Elvisz minket ahhoz a fényhez, a Brahmalokához. Sikerülni fog.
0: So it is said.
1: Tehát
0: clear up the problems.
1: Azt mondják, hogy tisztítsd meg a problémákat.
0: Remove my chinta. Chinta means worries.
1: Távolítsd el a csintákat bennem. Chinta a gondok, problémák, aggodalmak.
0: So this chinta is like a fire.
1: Ez a csinta olyan, mint egy tűz.
0: That fire which is burning the body, the crematorium.
1: Az a tűz, amely a holttesteket égeti el a krematóriumba.
0: But that fire can burn our body quickly.
1: De az a tűz a testünket gyorsan elégeti.
0: But another fire is called chinta.
1: De ez a másik tűz a chinta.
0: And this chinta is burning you slowly, slowly, slowly to the end.
1: De ez a csinta lassan, lassan, lassan éget el téged a végéig.
0: So that kind of chinta.
1: Tehát ez a csinta.
0: That worries.
1: Ez az aggódás.
0: Is killing us slowly.
1: Lassan, lassan gyilkol meg bennünket.
0: Therefore it is said.
1: Ezért azt mondják.
0: Guru.

0: Gurudev.
1: Az van-e bhajanban, hogy Gurudev?
0: I am under your shelter.
1: A te menedékedben vagyok.
0: Remove my worries.
1: Távolítsd el az aggodalmaimat.
0: Karke daya, o merciful. Please be merciful to me.
1: Karke daya, ó könyörületes, légy kegyes hozzám.
0: Beda tum paar laga dena. Please bring my boat from this ocean to the mainland.
1: Kérlek, vezesd a hajómat az óceánból a partra.
0: When the little child is scared.
1: Amikor a kisgyerek megijed.
0: And very restless.
1: És nagyon nyugtalan.
0: Then it comes to the lap of parents.
1: És a szülők ölébe kerül.
0: And child worries gone.
1: A gyermek aggodalma eltűnik.
0: So the child surrenders itself in the lap of the parents.
1: A gyermek átadja magát a szülők ölében.
0: Similarly, we surrender our worries at the shelter of Gurudev's holy feet.
1: Így mi is átadjuk magunkat, aggodalmainkat Gurudeva menedékében.
0: And that shelter we can have through meditation.
1: Hogy távolítsa el. És ez a menedék a meditációban
0: through
1: nyílik
0: mantras,
1: meg számunkra, a mantrák
0: through
1: által,
0: prayers,
1: az imák által.
0: Must not be that you are all the time sitting beside.
1: Nem kell, hogy mindig ott ülj mellette.
0: It is everywhere.
1: Mindenütt ott van.
0: Everywhere.
1: Mindenütt.
0: Just tell, where is he not?
1: Mondd meg, hol nincs ott?
0: He is everywhere.
1: Ő mindenütt ott van.
0: So appears to you immediately, it appears to us immediately in our heart and in our thoughts, in our feelings and our visions when we meditate like this we were meditating today.
1: Azonnal megjelenik a szívünkben, azonnal megjelenik a gondolatainkban, hogyha így meditálunk, ahogy ma meditáltunk.
0: So, wish you all the best.
1: Tehát a legjobbakat kívánom nektek.
0: And good evening further.
1: És további jó estét.
0: Bless you in the name of our lineage.
1: Megáldalak benneteket Mesterláncunk nevében.
0: Om Shanti. Adiós.

0: There is one question about intellect.
1: Van egy kérdés az intellektusról.
2: Ima jedno pitanje u vezi s intelektom.
0: That you would, I would like to surrender.
1: Hogy szeretném átadni magam.
2: Želio bih se predati.
0: I would like to dedicate.
1: Szeretném felajánlani.
2: Želio bih se posvetiti.
0: Very much, but somehow my intellect disturbs me.
1: Nagyon, de valahogy az intellektusom zavar ebben.
2: Ja to jako želim, ali nekako me ometa moj intelekt.
0: Well, your intellect is right.
1: Nos, hát az intellektusodnak igaza van.
2: Znáte, vaš intellekt je pravo.
0: And your heart is also right.
1: És a szívednek is igaza van.
2: Ali vaše srce je pravo.
0: So your intellect is right in this way.
1: Az intellektusodnak úgy van igaza.
2: Intellekt je pravo na sljedeći način.
0: That you need a very concrete example.
1: Hogy egy nagyon konkrét példára van szükséged.
2: Potreban vam je veoma konkretan primjer.
0: It means that your feelings, your desire is still not that much intensive as it should be.
1: Ez azt jelenti, hogy az érzéseid, a vágyad

0: Még nem annyira erős, mint hogy kellene.
1: To znači da vaše emocije, da vaša želja još uvijek nije dovoljno jaka koliko bi trebala biti.
2: Your thoughts are too much restrictive.
0: A gondolataid túlságosan csapongóak.
1: Vaše misli su još uvijek previše destruktivne i ometaju vas.
2: It means that very concrete, the a very clear aim is missing in your life.
0: Nagyon konkrétan ez azt jelenti, hogy egy nagyon világos cél az, ami hiányzik az életedből.
1: To znači da vam nedostaje u životu konkretan, vrlo jasan cilj.
2: Still you are not sure what you want.
0: Még mindig nem vagy abban biztos, hogy mit akarsz.
1: Još uvijek niste sigurni u to što želite.
2: On your path or on your aim towards which you are going, there is always some possibilities.
0: Az utadon vagy a célod felé, amerre mész, mindig vannak lehetőségek.
1: Na putu kojim idete prema svome cilju uvijek postoje mogućnosti.
2: For example, you decided to go to Adriatic coast.
0: Például úgy döntesz, hogy elmész az Adria partjára.
1: Na primjer, odlučili ste otići na Jadran.
2: And you pack your things and you take your car and you drive towards the Adriatic coast.
0: Összecsomagolsz, beülsz az autódba és elindulsz az Adria felé.
1: Spakirate svoje stvari, sjednete u auto i putujete prema Jadranskoj obali.
2: And you listen in the radio, there's beautiful weather and nice snow and beautiful skiing weather. És so now you decide to go for skiing.
0: De a rádió azt mondja, hogy csodálatos, jó minőségű hó esett, és nagyon jó síelésre való idő van. Ezért úgy döntesz, hogy inkább síelni mész.
1: Na putu na rádió čujete, kako je prekrasno vrijeme za skijanje, pa odlučite otići na skijanje.
2: So you change the way.
0: Így hát megváltoztatod az utadat.
1: I tako promijenite rutu.
2: You come to the hotel.
0: Odaérsz a hotelbe.
1: Dođete u hotel.
2: And you check in.
0: Bejelentkezel.
1: I prijavite se.
2: And you want to go for ski.
0: El akarsz menni síelni.
1: Želite otići na skijanje.
2: And when you go out of your room again, go for skiing.
0: És amikor megint kilépsz a szobádból, hogy elindulj síelni.
1: Kad izađete iz svoje sobe kako biste išli na skijanje.
2: You find advertising there.
0: Ott rápillantasz egy hirdetésre.
1: Naiđete na reklamni oglas.
2: New opening sauna. Gratis.
0: Újonnan megnyitott sauna, ingyenes.
1: Otvára se sauna, imate gratis dolazak.
2: So you said, well, I can go tomorrow skiing, I go now sauna.
0: Így hát azt mondod, holnap is elmehetek síelni, most inkább saunázom.
1: Pa kažete, skijati mogu i sutra, sad idem u saunu.
2: And in the sauna, there's talking.
0: A saunában pedig beszélgetnek.
1: A u sauni čujete razgovor.
2: Tomorrow in the wave will be football match.
0: Holnap vépen futball meccs lesz.
1: Sutra će biti nogometna utakmica.
2: And every participant will get free pizza.
0: És minden néző ingyenesen kap egy pizzát.
1: I svaki sudionik dobit će besplatnu pizzu.
2: And there will be some more interesting things.
0: És még más sok minden érdekes lesz.
1: Biće još mnogih zanimljivih stvari.
2: So you take your car and come to VAP.
0: Így hát beülsz az autódba és eljössz VAP-re.
1: Tako sjednete u auto i dođete u VAP na nogometnu
2: utakmicu. So where is the Adriatic coast? And where is the football field?
0: Hol van az Adria és hol van a focipálya?
1: Gdje je sad Jadranska obala, gdje je nogometno igralište?
2: This means there are possibilities.
0: Ez annyit jelent, hogy vannak lehetőségek.
1: To znači da postoje mogućnosti.
2: The possibilities of changing in your mind.
0: Lehetőség arra, hogy megváltoztasd a gondolataidat.
1: Mogućnost da promijenite mišljenje.
2: And why it is? Because the aim is not clear.
0: És miért van ez? Mert azért, mert a cél nem tiszta.
1: A to se događa jer nemate jasan cilj.
2: But if its aim is clear.
0: Da ho cilj tista.
1: Ako pred sobom imate jasan cilj.
2: That you have to be at Adriatic coast.
0: Hogy az Adriára kell érned.
1: Da morate biti na Jadranu.
2: Because your wedding ceremony is waiting.
0: Mert ott lesz az esküvőd.
1: Jer na vas čeka vaše vjenčanje.
2: Then definitely we'll go to your wedding and not for skiing.
0: Akkor bizonyosan oda mész az esküvődre, nem pedig síelni.
1: Onda ćete sigurno otići na svoje vjenčanje, a ne na skijanje.
2: So something should be very clear, intensive, good aim.
0: Tehát kell, hogy legyen egy nagyon világos, intenzív, jó cél.
1: Zato treba imati dobar, intenzivan i jasan cilj.
2: If you are ill, you don't like medicine, but doctor will tell you either you take this medicine or you have to die. So there is no place for arguments.
0: Hogyha beteg vagy, nem szereted a gyógyszert, de az orvos azt mondja neked, hogy vagy beszeded a gyógyszert, vagy meghalsz. Itt már nincs helye vitának.
1: Ako ste bolesni, ne sviđa vam se lijek, ali liječnik vam kaže ili ćete uzeti lijek ili ćete umrijeti, onda nema više mjesta za argumente.
2: So your aim should be clear.
0: Tehát a célodnak tisztának kell lennie.
1: Zato trebate imati jasan cilj.
2: Nothing can change me.
0: Semmi sem változtathat meg engem.
1: Ništa me ne može promijeniti.
2: Sun and moon can change their direction.
0: A nap és a hold megváltoztathatja a pályáját.
1: Sunce i mjesec mogu promijeniti svoju putanju.
2: But I will not change my direction.
0: De én nem fogom megváltoztatni a célomat.
1: Ali ja neću promijeniti svoje mišljenje.
2: I will not change my path.
0: Nem változtatom meg az utamat.
1: Neću promijeniti svoj put.
2: Because I know.
0: Mert tudom.
1: Jer ja znam.
2: What I want.
0: Hogy mit akarok.
1: Što želim.
2: Doesn't matter what people are talking.
0: Nem számít, mit mondanak az emberek.
1: Nema veze, što ljudi govore.
2: I know what it is.
0: Én tudom, hogy mi az.
1: Ja znam, o čemu se radi.
2: There's one man.
0: Van egy ember.
1: Bio jedan čovjek.
2: And he had one vision.
0: Volt egy elképzelése.
1: Ima jednu viziju.
2: In vision he saw a very beautiful light and God.
0: A víziójában látott egy gyönyörű fényt és Istent.
1: U svojoj viziji vidio prekrasno svjetlo i Boga.
2: He saw it.
0: Látta.
1: Vidio je.
2: And it is very clear in his mind.
0: És nagyon tisztán ez az elméjében van.
1: Ta slika je vrlo jasna u njegovom umu.
2: But other people will say he's stupid.
0: De a többi ember azt mondja, hogy ez egy bolond.
1: Ali drugi ljudi će mu govoriti da je glup.
2: All who listen and whom he will tell, they think screws are loose.
0: Mindenki, akinek ezt elmondja, azt gondolja, hogy hiányzik egy kereke.
1: Svima kojima priča o tome misli će da mu fali koje šeraf u glavi.
2: But he knows what he has seen.
0: De ő tudja, mit látott.
1: Ali on zna, što je vidio.
2: Practical experiences.
0: Gyakorlati tapasztalatok.
1: Praktično iskustvo.
2: As long as we don't have practical experience.
0: Mindaddig, amíg nincsen gyakorlati tapasztalatunk.
1: Ali dokle god nemamo praktično iskustvo.
2: There will be always possibilities.
0: Mindig lesznek lehetőségek.
1: Uvijek će nam se nuditi razne mogućnosti.
2: Of changes.
0: A változás, változtatásra.
1: Mogućnosti promjena.
2: Thousand times you can read the book.
0: Ezerszer is elolvashatod a könyvet.
1: Vi možete tisuću puta pročitati knjigu.
2: But if you have no experiences practically.
0: De ha nincsen gyakorlati tapasztalatod.
1: Ali ako nemate praktičnog iskustva.
2: Still you take like a theory.
0: Akkor azt még mindig csak elméletként fogod föl.
1: Za vas će to još uvijek biti teorija.
2: Recently I heard in someone talking in the radio.
0: Nemrég hallottam, valaki beszélt a rádióban.
1: Nedavno sam čuo neko kako priča na rádiu.
2: When you read in a book how to make aeroplane.
0: Ha a könyvben elolvasod, hogy hogyan kell repülőgépet gyártani.
1: Ako u knizi pročitate kako se gradi avion.
2: And pictures of the aeroplane.
0: És képeket látsz a repülőgépről.
1: U knizi postoje slike tog aviona.
2: And how to fly the aeroplane.
0: És hogyan kell vezetni a repülőgépet.
1: Instrukcie kako letiti tim avionom.
2: But still is only theory.
0: Ez még mindig csak elmélet.
1: Ali to još uvijek samo teorija.
2: When you sit in an aeroplane and then it flies, then the practical experiences.
0: Ha belülsz egy repülőgépbe és az elindul, az már gyakorlati tapasztalat.
1: Ali kad sjednete u taj avion, kad onda upravljate i letite njime, to je praktično iskustvo.
2: So, sometimes in everyone's life have some experiences.
0: Így néha mindenkinek az életében vannak tapasztalatok.
1: Svatko u svom životu ima nekakva praktična iskustva.
2: That inner feeling.
0: A belső érzés.
1: Taj unutarnji osjećaj.
2: Something awakes in you.
0: Valami felébred benned.
1: Nešto se u vama probudilo.
2: Suddenly something is awakened.
0: Hirtelen valami felébred.
1: Odjednom se nešto probudilo.
2: And you know what you want.
0: És tudod, hogy mit akarsz.
1: I vi tada znate što želite.
2: And then you decide.
0: És akkor eldöntöd.
1: I tada odlučite.
2: Then your intellect will not become an obstacle, but it will become a helper.
0: Akkor az intellektusod már nem válik akadályá, hanem segítővé válik.
1: I onda vam intellekt više neće predstavljati prepreku, nego će vam pomoći.
2: And of course we shall try to avoid those things which becomes an obstacle for our path.
0: És természetesen el kell kerülnünk azokat a dolgokat, amelyek akadályá válnak az utunkon.
1: Naravno da trebamo izbjegavati one stvari koje mogu biti prepreka na našem putu.
2: Certain discussions.
0: Bizonyos beszélgetések.
1: Određene diskusije.
2: Certain books.
0: Bizonyos könyvek.
1: Knjige.
2: Certain societies.
0: Bizonyos féle társaságok.
1: Društvo određenih ljudi.
2: We shall avoid all which can damage our spirituality or which can put some virus in our consciousness that our thinking becomes opposite.
0: El kell kerülnünk azokat a dolgokat, amelyek tönkretehetik a lelkiségünket, vagy amelyek egyfajta vírussal megfertőzhetik a gondolatainkat, hogy aztán pont ellentétesre változnak.
1: Trebamo izbjegavati one stvari koje nam mogu predstavljati prepreku na putu i ono što može poput virusa u nama promijeniti naše mišljenje.
2: The negative talking.
0: A negativ beselgetešak.
1: Negativno govorenje, razgovori.
2: Even it can create the doubts towards God.
0: Még Isten számára is kételyeket ébreszthetnek. Istenben is kételyeket ébreszthetnek.
1: Takvi razgovori mogu pobuditi sumnju čak i u Boga.
2: Even they can crucify the God.
0: Még Istent is keresztre feszítik.
1: Oni mogu čak razapeti Boga.
2: So the human intellect is also very sensible. Very sensitive.
0: Az emberi intellektus az is nagyon érzékeny.
1: Ljudski intelekt vrlo osjetljiv.
2: Human intellect is still depending on the steering. Like you steer the car.
0: Az emberi intellektus is nagyon függ attól, hogy hogyan vezetik, mint ahogy egy autót is vezettek.
1: Ljudskim intelektom treba upravljati kao što upravljate autom.
2: So you can just steer it in from this direction to that direction.
0: Kormányozhatod ebbe az irányba is, meg amabba az irányba is.
1: Možete ga okrenuti u jedan smjer ili u drugom smjeru.
2: For example.
0: Például.
1: Na primjer.
2: When you go here in the sauna.
0: Ha most itt elmész a szaunába.
1: Ako idete u saunu.
2: There are both kind of sauna.
0: Mindkétféle sauna van.
2: Mix and separate.
0: Kevert és különálló.
1: Postoje razdvojna i miješana sauna.
2: But it is very clear.
0: De ez nagyon világos.
1: Ali vrlo jasno.
2: What they in German say, selbstverständlich.
0: amit németül úgy mondanak, hogy magától értetődő.
1: Samo po sebi se razumie.
2: Everybody go in sauna without dress.
0: Mindenki ruha nélkül megy be a szaunába.
1: U saunu svi ulaze bez odjeće na sebi.
2: No journalist write negative about this.
0: Egy újságíró se ír negatívat erről.
1: Ali nijedan novinar ne piše negativno o tome.
2: Or you go what you call the FKK.
0: Vagy ha elmentek az FKK-ra, vagy nudista telepre.
1: Ili odete na nudističku plažu, nudistički kamp.
2: No journalist writes bad about this.
0: Erről egy újságíró sem ír rosszat.
1: Nijedan novinar neće negativno pisati o tome.
2: But if in the Kumbh Mela there are Naga Babas.
0: De a Kumbh Melán ott vannak a Naga Babák.
1: Ali ako na Kumbh Meli postoje Naga Babe.
2: That is not self-evidently.
0: Ez nem magától értetődő.
1: To više nije samo po sebi razumljivo.
2: So you see how you are scaring the consciousness, the intellect of the people.
0: Látjátok, hogy hogyan kormányozzák az embereknek az intellektusát.
1: Vidite kako se može upravljati sa sviješću, sa intelektom ljudi.
2: So one thing we accept and the same thing we don't accept.
0: Egy dolgot elfogadunk és ugyanazt a dolgot aztán nem fogadjuk el.
1: Možemo prihvatiti jednu stvar, a onda opet istu tu stvar ne prihvatiti.
2: And that is the biggest problem in the world.
0: Ez a legnagyobb probléma a világon.
1: I to je najveći problem u svijetu.
2: Gossiping and putting wrong pictures in your consciousness.
0: Az ilyen pletykák és a tudatban a rossz képeknek az elhelyezése.
1: Ogovaranje i ucepljivanje krivih slika u svoju svijest.
2: Then your mind, your intellect begins to support those wrong things.
0: Akkor az elméd, az intellektusod elkezdi támogatni ezeket a rossz dolgokat.
1: I onda vaš vaš intelekt počinje podupirati te loše stvari.
2: So you accept or you don't accept, what changes in you?
0: Elfogadod vagy nem fogadod el, mi változik te benned?
1: Ako nešto prihvatite ili ne prihvatite, što se promijeni u vama?
2: It changes in you that it brings disturbances in you.
0: Azt változtatja benned, hogy zavarokat kelt benned.
1: Promjena u smislu da izaziva nemire u vama.
2: It creates negative vrittis.
0: Negativ vrittiket kelt.
1: Stvara negativne vrittije.
2: And negative vrittis are like a lemon in the water, in the milk.
0: A negatív vrittik olyanok, mint a citrom a tejben.
1: A negatívni vritti sú poput limonovog soka u mlieku.
2: So milk is your spiritual sadhana.
0: A tej, a te spirituális sádanád.
1: Mlieko je vaša duchovná sádana.
2: Milk is the spirituality which you gain through your spiritual sádana. Mantras, prayers, meditations, asanas, pranayams, positive thinking, leading a loveful life, a harmonious life.
0: A tej az a lelkiség, amit a spirituális szádonád által elnyertél, a mantrák, imák, gyakorlás, ászana, pranayama, jó életvitel által elértél.
1: Mlijeko je duhovnost koju stječete svojim duhovnom sadanom kroz ponavljanje mantre, meditaciju, asane, pranayame, pozitivnim razmišljanjem, življenjem prema zakonima i u skladu.
2: And lemon is those drops which you are getting from outside gossipings.
0: A citrom pedig azok a cseppek, amelyeket kívülről kapsz a különböző pletykák formájában.
1: A limunove kapi sú oni utjecaji koje dobivate od vanjskih ogovaranja.
2: So it's pity that milk is spoiled.
0: Nagy kár, hogy a tej tönkre van téve.
1: Šteta je da se mlijeko pokvarilo.
2: And spoiled milk is nearly impossible again to prepare it, or to make a coffee, nice cream coffee out of the spoiled milk.
0: És hogyha a tej már egyszer el van rontva, abból már majdnem lehetetlen még egyszer valamit készíteni, például egy jó tejszínes kávét készíteni.
1: Ako je mlijeko pokvareno, teško da ćete ga moći koristiti u izvornom čistom obliku, na primjer napraviti finu kavu s mlijekom.
2: Maximum you can try to make a cheese out of it.
0: maximum sajtot lehet belőle csinálni.
1: U najboljem slučaju možete pokušati napraviti sir od takvog mlijeka.
2: Everything is cheese.

0: Minden csupa sajt.
1: Und Fettpaste ist hier.
2: In German they say alles Käse.
0: Németek azt mondják, minden sajt.
1: U njemačkom postoji izreka koja kaže ako je nešto glupost, ma sve je to sir.
2: Dann alles ist Käse, nicht die Askese.
0: Akkor már minden sajt, nem askézis.
1: Szomicsi se poigrao riječima Käse je sir, dakle sve je sir, a ne askeza.
2: Therefore, one stupid thought, one stupid person can destroy all your spiritual sadhanas, which you made years and years long with great confidence and with great love.
0: Ezért egy ostoba gondolat, egy ostoba ember tönkreteheti a spirituális szádanádat, amelyet hosszú évek sok munkájával építettél föl.
1: Jedna glupa misa, jedna glupa osoba može pokvariti sve plodove duhovne sadane od nekoliko godina sadanu koje ste radili sa velikom predanošću i ljubavlju.
2: You know that one story about Lord Shiva and Parvati.
0: Tudjátok, hogy van egy történet az Úr Shiváról és Parvatiről.
1: Postoji jedna priča o gospodu Shivi i Parvati.
2: And there was one rishi called Narada.
0: És volt egy rishi, akit Náradának neveztek.
1: I bio jedan rishi Narada.
2: And Narada's politics was very famous.
0: Náradának nagyon híres volt a politikája.
1: I Naradina politika je bila vrlo čuvena.
2: He knew how to make diplomacy and how to bring the people fighting and again together.
0: Tudta, hogy hogyan kell diplomáciát folytatni, és hogyan lehet az embereket összeveszíteni, és aztán megint kibékíteni.
1: On je bio majstor diplomacije, znao je kako zavaditi ljude i kako ih opet pomiriti.
2: So he was thinking that Parvati and Shiva, they love so much each other. They have so deep relations.
0: Mindig azt gondolta, Parvati és a Shiva, ezek annyira szeretik egymást, olyan mély kapcsolatban vannak.
1: On je pomislio, Shiva i Parvati se toliko vole, oni imaju tako duboko vezu.
2: He was jealous.
0: Féltékenykedett.
1: Bio ljubomoran.
2: And when you are jealous, then you try to destroy someone's relations. At least while praying.
0: Hogyha féltékeny vagy, akkor pedig megpróbálod tönkretenni valakinek a kapcsolatát, vagy legalábbis megpróbálod.
1: I kad ste ljubomorni, onda pokušavate uništiti nekom njegovu vezu.
2: And when something happens, negative, then the jealousy person is so happy. On that day, this person eats two bread more.
0: Ha pedig valami történik, akkor ez a féltékeny ember nagyon boldog. Azon a napon ez az ember két kenyérrel többet eszik.
1: I kad se nešto negativno dogodi, to jako razveseli ljubomornu osobu, ona čak onda u slavu toga pojede dva kruha više.
2: One man left his wife.
0: Egy ember elhagyta a feleségét.
1: Jedan je muškarac napustio svoju ženu.
2: Because of other wife.
0: Egy másik nő miatt.
1: Zbog druge žene.
2: And his ex-wife, she couldn't sleep out of the jealous.
0: A régi feleség nem bírt aludni a féltékenység miatt.
1: A njegova bivša žena nije mogla spavati od ljubomore.
2: So she had a psychiatric or a psychologist consultation.
0: Így elment egy pszichológushoz konzultációra.
1: I otišla je na konzultacije kod psihijatra ili psihologa.
2: She can't sleep.
0: Nem tud aludni.
1: Jer ne može spavati.
2: Even she take medicine.
0: Még gyógyszert.
2: Sleeping tablets.
0: Szed altatókat.
1: Csak uzima lékové za spávanie.
2: So he was asking her question, asking every time, asking many questions.
0: És kérdezett tőle sok kérdést, minden alkalommal nagyon sok kérdést.
2: What she's thinking before going to sleep?
0: Mire gondol, mielőtt lefekszik?
1: Én te pszicholog postavlja pitanje, o čem ona razmišlja prije nego što ide spavati?
2: And every time she was telling something bad about that lady who is with her husband now.
0: És minden alkalommal valami rosszat mondott arról a hölgyről, aki most a férjével van.
1: I odgovorila da svaki put razmišlja nešto negativno o ženi koja je sada s njenim mužem.
2: She said, in case if I sleep, then I dream that she's fawning to him. And I wake up so angry.
0: Azt mondja, minden alkalommal, amikor alszom, arra gondolok, hogy ő felhívja a férjemet, és abban a pillanatban annyira dühös leszek.
1: Žena je pričala, recimo, i da zaspem, onda sanjam kako ta žena razgovara s mojim mužem i ja se probudim puna bijesa.
2: So psychologist, he realized.
0: A pszichológus rádöbbent.
1: Pszichológ je shvatio.
2: How to bring her in sleeping.
0: Hogy hogyan ad, és segítsen neki az elalvásban.
1: Kako da je pomogne da zaspe.
2: Next time he told her.
0: Legközelebb azt mondta neki.
1: Kod sljedeće seance joj je rekao.
2: Please don't tell anybody.
0: Ne mondj már semmit, kérlek.
1: Nemoj više ništa govoriti.
2: Just for your information.
0: Ne mondd el senkinek, kérlek, csak téged szeretnélek tudatni róla.
1: Samo za tvoju informaciju.
2: Your ex-husband.
0: A volt férjed.
1: Tvoj bivši muž.
2: And this lady.
0: És ez a hölgy.
1: Ta njegova žena.
2: They are together like a goat and tiger.
0: Úgy vannak együtt, mint a kecske és a tigris.
1: Imaju odnos poput tigra i koze.
2: He beat her yesterday.
0: A férfi megverte tegnap a nőt.
1: On joj je juče tukao.
2: She's in hospital.
0: Már kórházban is van.
1: I ona sad u bolnici.
2: And he is at police station.
0: A férfi pedig a rendőrségen.
1: A on je u policijskoj postaji.
2: And that's all.
0: Ennyi.
1: I to je sve.
2: She went home.
0: A hölgy hazament.
1: Žena otišla kući.
2: And next day she phoned to the psychologist.
0: Másnap felhívta a pszichológust.
1: I sljedeći dan nazvala psihologa.
2: Dear doctor.
0: Kedves doktor úr.
1: Dragi doktore.
2: What miracle happened?
0: Milyen csoda történt?
1: Dogodilo se čudo.
2: I slept today 11 hours.
0: Ma 11 órát aludtam egyfolytában.
1: Danas sam spavala 11 sati.
2: Without sleeping tablets.
0: Altató nélkül.
1: I to bez tableta.
2: He said, well, I started new therapy.
0: Nos, én egy új terápiába kezdtem.
1: I rekao, započeo sam novu terapiju.
2: She said, please, can you continue this therapy with me?
0: Kérem, tudnám folytatni ezt a terápiát?
1: Ona ga zamolila, molim te, možeš nastaviti s tom terapijom.
2: So jealousy person.
0: Tehát a féltékeny ember.
1: Ljubomorna osoba.
2: Always thinks negative.
0: Mindig negatívat gondol.
1: Uvijek negativno razmišlja.
2: The thoughts of the jealousy persons are the destructive thoughts.
0: A féltékeny ember gondolatai pusztítóak.
1: Misli ljubomorne osobe su destruktívne.
2: Towards other.
0: Mások irányában.
1: To prema drugima.
2: Therefore, to be a jealous is the biggest karmic illness.
0: Ezért féltékenynek lenni a legnagyobb karmikus betegség.
1: Biti ljubomoran najveća je karmička bolest.
2: God protect us from jealousy.
0: Isten védelmezzen minket a féltékenykedéstől.
1: Neka nas Bog zaštiti od ljubomore.
2: And jealousy is not only to a husband and wife or boy and girls.
0: A féltékenység pedig nem csak a férj és feleség, lány és fiú kapcsolatában jelenhet meg.
1: A ljubomora se ne odnosi samo na odnos između muža i žene ili dečka i djevojke.
2: There can be spiritual jealousy.
0: Lehet spirituális féltékenység is.
1: Postoji i duhovna ljubomora.
2: That's in the large scale.
0: Ez a legnagyobb súlyú.
1: I to u velikoj mjeri.
2: From one religion to other religion.
0: Egyik vallás a másik iránt.
1: Ljubomora jedne religije na drugu religiju.
2: That's a sect.
0: Az egy szekta.
1: Ovi su sekta.
2: That's other religion.
0: Az egy másik vallás.
1: To je druga religija.
2: These are like eating meat.
0: Ezek húst esznek.
1: Ovi jedu
2: alcohols.
0: Alkoholt isznak.
2: Or vegetarians.
0: Ezek vegetáriánusok.
1: Meditating. Oni drugi su vegetariánci, meditirajú.
0: Ezek meditálnak.
2: Why they are writing like negative like this?
0: Miért írkálnak ilyen negatívumokat?
1: Zašto se pišu takve negativne stvari?
2: It is jealous.
0: Féltékenység az oka.
1: Zbog ljubomore.
2: And now it is a new in modern life.
0: És most a modern életben még valami új is van.
1: U modernom načinu života.
2: To destroy some company, some company leaders.
0: Hogy tönkretenni valamilyen vállalatot, vagy vállalati vezetőt, vagy egy társaságot, társaságvezetőt.
1: Postoji tendencija da se uništi neka kompanija ili menedžeri te kompanije.
2: To start the negative humor.
0: Úgy lehet valamilyen vállalatnak a vezetőjét tönkretenni, és ezáltal a vállalatot is, hogy valamilyen negatív pletykát indítanak, vagy rossz hírt keltenek.
1: De aby si zazvala negatívna govorkania.
2: That is in modern civilization the one of the best weapon they said to destroy someone with a negative rumor.
0: A modern civilizációban azt mondják, hogy ez az egyik legjobb fegyver arra, hogy tönkretegyünk valakit, hogy negatív hírét keltsük.
1: Kaže se da je u modernoj civilizaciji najbolji način kako ćete nekog uništiti ako pokrenete negativne glasine.
2: That is jealous.
0: Ez a féltékenység.
1: To je ljubomora.
2: Economical jealous.
0: Gazdasági féltékenység.
1: Ekonomska ljubomora.
2: Jealous of the age.
0: A kor féltékenysége.
1: Ljubomora na dobnicu.
2: Jealous of the beauty.
0: A szépség féltékenysége.
1: Ljepotu.
2: Jealous of the success.
0: A siker féltékenysége.
1: Ljubomora zbog uspjeha.
2: Many, many kind of.
0: Sok-sok féle.
1: I mnogo takvih oblika.
2: But this is illness.
0: De ez egy betegség.
1: Ali to je bolest.
2: And this illness is infected nearly all creatures.
0: És ez a betegség megfertőzött szinte minden teremtményt.
1: I ta je bolest zahvatila gotovo sva bića.
2: In the plants there is also jealous.
0: A növényekben is benne van a féltékenység.
1: I kod biljaka postoji ljubomora.
2: In the stones there is jealous.
0: A kövekben is ott a féltékenység.
1: I kod kamenja.
2: When they have their power, then they try to dominate.
0: Ha nekik megvan az erejük, akkor megpróbálnak uralkodni.
1: Onaj ko tom svijetu stekne moć, pokušava dominirati drugim.
2: On different constellation.
0: Különböző konstellációkon.
1: U različitim konstelacijama.
2: Therefore, human have got intellect.
0: Az embernek intellektusa van.
1: Človek ima intelekt.
2: Human knows what is a destructive thoughts and which is not a destructive thought.
0: Az ember tudja, hogy melyik a destruktív gondolat, melyik a nem destruktív gondolat.
1: Človek môže rozlišovať, čo je destruktívna myseľ a čo nie.
2: So human can avoid.
0: Így hát az ember el tudja kerülni.
1: Zato človek môže izbieči.
2: Because human understands.
0: Mert az ember megért.
1: Mert človek rozumie.
2: Human can avoid, human can forgive.
0: Az ember el tudja kerülni, az ember meg tud bocsátani.
1: Človek môže izbieči neke stvari, on môže opraštati.
2: And human can correct.
0: És az ember tud javítani.
2: Change the negative into positive.
0: És a negatívat pozitívvá tudja alakítani.
1: Človek môže spravljati, promieniti negatívnu u pozitívnu.
2: Jealous.
0: Féltékenység.
1: Ljubomora.
2: So Narada.
0: Így hát Narada.
2: He was jealous about Shiva and Parvati.
0: Féltékeny volt Shivára és Parvatira.
1: Bio ljubomoran zbog odnosa Shiva i Parvati.
2: Now he want to make some kind of disharmony between their relation.
0: És egy kis diszharmóniát akart a kapcsolatukban kelteni.
1: I htio unijet nekakav nesklad u njihov odnos.
2: But carefully.
0: De óvatosan.
1: Ali oprezno.
2: So he went to Parvati.
0: Így elment Parvatihoz.
1: I tako je otišao kod Parvati.
2: And he was talking nice to her.
0: Nagyon szép szavakkal beszélt hozzá.
1: I ljubazno je s njom razgovaral.
2: And very nice about Shiva.
0: És nagyon szépen beszélt Shiváról előtte.
1: Jako je lijepo govori o Shivi.
2: Because he knew that she loves Shiva.
0: Mert tudta, hogy ő szereti Shivát.
1: Mire znao da ona voli Shivu.
2: So he was talking so great about him.
0: Olyan nagyszerűen beszélt róla.
1: I zato je veličao Shivu.
2: Till her heart was completely melted.
0: Amíg Parvati szíve teljesen elolvadt.
1: Sve dok se Parvatino srce nije rastopilo.
2: And then he said.
0: És akkor azt mondta Narada.
1: I tada ő rekao.
2: But you know, we don't understand him.
0: De tudod, mi nem teljesen értjük őt.
1: Ali znaš, mi njega ne razumjemo.
2: We think he love only Parvati.
0: Mi azt gondoljuk, hogy ő csak Parvatit szereti.
1: Mi mislimo da on voli samo Parvati.
2: But there are many other.
0: De sok más is van.
1: Al postoji mnogi drugi.
2: Other bhaktas.
0: más bhakta,
1: druge bhakte.
2: So he has not

0: time for Parvati at all.
1: Neki nincs ideje Parvatira egyáltalán.
2: Zato on zapravo nemá vremena za Parvati.
0: He only uses you, that's all.
1: Ő csak kihasznál téged, ennyi.
2: On te samo iskoristava.
0: When he needs something, he's nice to you.
1: Amikor kell neki valami, akkor kedves hozzád.
0: Is not true?
1: Nem így van.
2: Ako nešto
0: yes,
2: treba, onda je dobar prema tebi.
1: De, igen, így van.
0: This is a blackmailing.
1: Ez már egy ilyen sötét
0: szukcesszió. When someone begins to talk like this, you should stop the discussion that and say, let's read the Lilamrit.
1: Ha valaki így kezd el beszélni, akkor azonnal abba kell hagynotok a beszélgetést, és azt kell mondanod, hogy hagyjuk most abba a beszélgetést, olvassuk inkább a Lilámritot.
0: Or good night.
1: Vagy azt, hogy jó éjszakát.
2: Parvati na to sve odgovorila da imaš pravo i ovakav način pristupanja govorenja zapravo ucjena. I kad vas neko ucjeni na taj način, onda najbolje prekinite, čitajte Lilu Amrit ili kažete laku noć.
0: Or meditate and put on Guru Gita cassette.
1: Vagy meditáljatok és tegyétek be a Guru Gita kazettát.
2: Ili meditirajte i slušajte Guru Gita kazetu.
0: He created in her some doubts.
1: Így Narada némi kételyeket ébresztett Parvatiban.
2: Narada uspio Parvati probuditi neke sumnje.
0: And he said to her, don't go near to him.
1: És azt mondta neki, ne menj hozzá közel.
2: I rekao je, nemoj mu ići blizu.
0: His body is full of poison.
1: A teste tele van méreggel.
2: Njegove tijelo puno otrova.
0: You know, he drank the poison.
1: Tudjátok, tudod, megitta a mérget.
2: Jer ti znaš da je on popio otrov.
0: When the devas and rakshasas, they were churning the ocean and nectar came and poison came.
1: Amikor a devák és a rakshasák ugye kiköpülték az óceánt és kinyerték a nektárt és kijött a méreg is.
2: Onda kad su devi rakša se bučkali oceán, pa su isplivali i nektar i otrov.
0: So if you touch his body,
1: ha csak megérinted a testét,
2: dotakneš tijelo,
0: transcendental process.
1: Van egy transzcendentális folyamat.
2: Događa se transcendentalni
0: proces. You will be poisoned.
1: Hogy meg leszel mérgezve.
2: I ti ćeš se otrovati.
0: His body is so bitter.
1: A teste annyira keserű.
2: Njegove tijelo tako gorko.
0: Did you ever taste with the tongue his body?
1: Bármikor is megízlelted a testét a nyelveddel?
2: Jesi ikada jezikom kusala njegovo tijelo?
0: No.
1: Nem.
2: Nisam.
0: You see, on the middle of the tongue.
1: Látod, a nyelv közepén.
2: Na sredini jezika.
0: There is a special chakra.
1: Ott van egy különleges csakra.
0: Not on the top of the tongue.
2: Postoji posebna čakra, ne na vrhu jezika, nego u sredini.
0: But very deep. In the middle of the tongue.
1: Nem a nyelvhegyén, hanem nagyon mélyen bent a nyelv közepén.
0: And if you touch his body with that point of the tongue,
1: a testét a nyelvednek azzal a részével kell megérintened.
2: Jako dotakneš ivino tijelo s tom točkom na jeziku,
0: you will experience the bitterness.
1: Akkor majd megtapasztalod, hogy milyen keserű.
2: Okusit ćeš gorčinu.
0: And as bitter his body, that must bitter love he has for you.
1: És amilyen keserű a teste, annyira keserű az irántad érzett szeretete.
2: I onako gorko koliko je njegovo tijelo, toliko gorka mora biti njegova ljubav prema tebi.
0: And for bhaktas?
1: A baktáknak pedig?
2: A za bakte?
0: He gave nektar.
1: Nektárt adott.
2: Njima je dao nektar.
0: She said, how should I know this?
1: Azt mondta Parvati, ezt honnan tudhatnám?
2: Parvati upitala, kako da to znam?
0: Very easy.
1: Nagyon könnyen.
2: Jako lako.
0: Tomorrow when he's sitting on the rock and you wash his body.
1: Holnap, amikor kiül a sziklára és te lemosod a testét.
2: Sutra, kad on sjedi na stjeni, a ti pereš njegovo tijelo.
0: You must open your mouth wide.
1: Nyisd ki szélesre a szádat.
2: Jako tvori usta.
0: Till the middle point of the tongue is out.
1: Amíg a nyelved középső része is ki nem ér a szádból.
2: Dok ne isplaziš jezik do sredine.
0: And test his shoulder.
1: És ízleled meg a vállát.
2: I dotakni mu rame.
0: But carefully.
1: De óvatosan.
2: Ali oprezno.
0: If he will see.
1: Ha észreveszi.
2: Ja, ako on to vidi.
0: He will kill you.
1: Megöl.
2: Ubićete.
0: Parvati was prepared.
1: Parvati felkészült.
2: Parvati bila pripremljena.
0: That's called brainwashing.
1: Ezt hívják úgy, hogy agymosás.
2: To se zove ispiranje mozga.
0: Whatever confidence you had inside, that was washed away.
1: Bármi bizalom is volt benned belül, az most ki lett mosva.
2: Isprano vam je sve ono povjerenje koje ste imali.
0: Then he went to Shiva.
1: Akkor elment Shivához.
2: Nakon toga narod otišao Shivi.
0: Lord Shiva, how divine you are.
1: O Uram Shiva, mennyire isteni vagy.
2: O Gospode Shiva, kako si ti božanstven.
0: Till Shiva melted.
1: Amíg az Úr Shiva elolvadt.
2: I tako sve dok se Shiva nije rastopio.
0: And then said, and the Parvati, oh, such a holy divine.
1: És aztán azt mondta, ó, Parvati, milyen szent, milyen isteni.
2: I onda Narada rekao, kako je Parvati sveta i božanska.
0: She loves you, Lord.
1: Ő nagyon szeret téged.
2: Gospode, ona te tako voli.
0: No one in this universe exists so great devotee like Parvati for you.
1: Ebben a világegyetemben nem létezik még egy olyan nagy hívő, mint Parvati számodra.
2: U cijelom univerzumu nema većeg tvog posvećenika od Parvati.
0: And Shiva was melted and he said yes.
1: Shiva je ova, igen, igen.
2: I Shiva je sav raznježen rekao da.
0: And when Shiva was completely melted.
1: És amikor Shiva teljesen elolva.
2: Kad se Shiva potpuno rastopio.
0: When he entered nearly in the heart of Shiva.
1: Ő majdnem elérte Shiva szívét.
2: Kad je dopro gotovo do Shivinog srca.
0: Then he said, but my lord.
1: És akkor azt mondta, de uram.
2: Ali znaš gospode.
0: One thing I don't understand.
1: Egy dolgot mégsem értek.
2: Jednu stvar ne razumijem.
0: He said, what?
1: Mit?
2: Što to?
0: But still, why she want to kill you?
1: Azt, hogy miért akar téged mégis megölni?
2: Ne znam zašto te ona želi ubiti.
0: I don't know, I heard.
1: Nem tudom, csak úgy hallottam.
2: Ne znam to, ali sam čuo.
0: That she want to eat you.
1: Hogy fel akar téged falni.
2: Da te želi pojesti.
0: That must she hate.
1: Annyira gyűlöl.
2: Ona te toliko mrzi.
0: So I can't understand.
1: Nem értem.
2: Ja to nem
0: How does two things exist together?
1: Két dolog hogyan létezhet együtt?
2: Kako te dvije stvari mogu postojati zajedno?
0: Love and hate.
1: Szeretet és gyűlölet.
2: Ljubav i mržnja.
0: But Lord, that's your Maya.
1: De Uram, ez a te májád.
2: Ali Gospode, sve je to tvoja Maya.
0: You can do that hate and love are together.
1: Te megteheted, hogy a szeretet és a gyűlölet együtt van.
2: Ti možeš učiniti da ljubav i mržnja zajedno postoje.
0: I have heard.
1: Úgy hallottam.
2: Čuo sam.
0: Tomorrow is your last bath.
1: Holnap van az utolsó fürdőnapod.
2: Da ti je sutra zadnja kupka.
0: But you are the Lord, knower of all three, past, present and future. You must know.
1: De te vagy a mindhárom világ ura, a múlt, a jelen és a jövő ura. Neked tudnod kell.
2: Ali ti to sigurno već znaš, jer ti si znalac i prošlosti, sadašnjosti, budućnosti.
0: Tomorrow during the bath.
1: Holnap a fürdés ideje alatt.
2: Sutra, za vrijeme dok se kupaš.
0: She will attack on your right shoulder.
1: Meg fog támadni a jobb válladnál.
2: Ona će napasti tvoje desno rame.
0: With such a wide open mouth.
1: Olyan vad, kitátott szájjal.
2: Sa širom razjapljenim ustima.
0: Not little, very wide.
1: Nem kicsi, hanem nagyon szélesre tárt szájjal.
2: Neće ih samo malo otvoriti, već razjapiti.
0: If you will survive in that constellation.
1: Ha ezt a konstellációt túléled.
2: Ako preživiš tu konstelaciju.
0: Then will be okay.
1: Akkor minden rendben lesz.
2: Sve će biti dobro.
0: Otherwise the whole universe will collapse together.
1: Máskülönben az egész világegyetem össze fog omlani.
2: U suprotnom će se urušiti cijeli univerzum.
0: But she is well informed.
1: De ő nagyon jól informált.
2: Ali ona je jako dobro obavještena.
0: If you notice and take care, she will not do.
1: Ha észreveszed és megfigyeled, akkor nem csinálja.
2: Ako primijetiš to smjera, ona to neće učiniti.
0: So you should play innocently.
1: Tehát tégy úgy, mintha ártatlan lennél.
2: Zato odglumi nevinášce.
0: But as soon as she opens mouth,
1: mihelyst kinyitja a száját,
2: csim on otvori usta,
0: better you escape.
1: Jobb, ha elmenekülsz.
2: Ti najbolje pobjegni.
0: So now the next day is coming.
1: Így hát eljött a másnap.
2: Kako je stigo sljedeći dan?
0: Shiva's heart is pumping.
1: Shiva sive ugrant.
2: Shivino srce je tuklo.
0: What she is going to do?
1: Mit fog most csinálni a Parvati?
2: Što će Parvati učiniti?
0: Ladies are 1000 times stronger than one tiger.
1: A hölgyek néha ezerszer erősebbek, mint egy tigris.
2: Jer žene su tisuću puta snažnije od tigra.
0: Because that's Shakti.
1: That is a Shakti.
2: Yes, one Shakti.
0: That Shakti can be destructive.
1: A Shakti lehet pusztító.
2: Shakti može biti destruktivna.
0: Or can be protective.
1: Vagy védelmező.
2: Ali može zaštititi.
0: That Shakti can be mother.
1: Ez a Shakti lehet anya.
2: Shakti može biti majka.
0: Or that Shakti can be your death.
1: Vagy ez a Shakti lehet a halálod.
2: Ali Shakti može biti vaša smrt.
0: That's why there's a Shakti Puja celebration.
1: Ezért van a Shakti Puja szertartás.
2: Zato se slavi Shakti Puja.
0: In your car is Shakti.
1: Az autódban Shakti van.
2: U vašem autu postoji Shakti.
0: The engine, the motor is the Shakti.
1: A motor az a Shakti.
2: Motor je Shakti.
0: That can bring to your destination.
1: Az elvihet téged a cél állomáshoz.
2: Snaga koja će vas dovesti do cilja.
0: Or that can kill you.
1: De meg is ölhet.
2: Ili koja vas može ubiti.
0: Knife is a Shakti.
1: A kés is Shakti.
2: Nož je Shakti.
0: Gun is Shakti.
1: A pisztoly is Shakti.
2: Puška, pištol je Shakti.
0: Electricity is Shakti.
1: Az elektromosság Shakti.
2: Električna energia je Shakti.
0: The whole world is entirely filled with Shakti.
1: Az egész világot teljesen eltölti a Shakti.
2: Cijeli je svijet ispunjen sa Shakti.
0: Shakti is ruling, you know.
1: A Shakti uralkodik, tudjátok?
2: Shakti vlada.
0: Ladies are governing the world, not the men.
1: A hölgyek irányítják a világot, nem a férfiak.
2: Žene vladaju svijetom, ne muškarci.
0: Men are only the guards.
1: A férfiak csak az őrök.
2: Muškarci su samo čuvari.
0: Shakti. So you see? So Shakti is divine, Shakti is merciful, Shakti is great.
1: A Shakti isteni, a Shakti kegyes, a Shakti nagy.
2: Shakti je božanska, milostiva, velika.
0: If 1 minute electricity goes out, you know.
1: Ha egy percre kimarad a villamos áram.
2: U jednom trenutku kad nestane električna
0: energia. How many millions of or billions of forints lost?
1: Hány milliárd forint vész el?
2: I nastane šteta od milijardi milijardi forinti.
0: All factory stops.
1: Az összes gyár megáll.
2: Sve tvornice more obustaviti.
0: All hospitals, the lifts.
1: Összes kórház, lift.
0: Instruments.
2: Bolnice, liftovi, instrumenti.
1: Készülék.
0: All cars stops there where it is.
1: Összes autó megáll ott, ahol van.
2: Svi automobili stanu tamo gdje jesu.
0: And this can save our life.
1: És ez megmentheti az életünket.
2: Ali to isto može spasiti naš život.
0: So this world is full of Shakti.
1: Ez a világ tele van Shaktival.
2: Ovaj je svijet pun Shakti.
0: And we should know how to deal with this.
1: És tudnod kell, hogy hogyan bánj vele.
2: Trebamo znati kako postupati s time.
0: Shiva was well informed.
1: Shiva jól informált volt.
2: Shiva je bio dobro informiran.
0: Now even Shiva would like to think different, he can't.
1: Most még maga Shiva sem tud máshogyan gondolkodni.
2: Sad kad bi Shiva i želio drugčije razmišljati, ne može.
0: Such blackmails in your consciousness creates immediately the border. And there is the border of your tolerance.
1: Ilyen fekete szuggeszió az elmédben, ez rögtön határokat hoz létre, És ez véget vet a toleranciának.
2: I takve ucjene u vašem umu trenutačno stvaraju granice vašoj toleranciji.
0: Even he begins to think nice about Parvati.
1: Még ha elkezd szépet is gondolni Parvatiról.
2: Csak kad počne lijepo razmišljati o Parvati.
0: No, she has no power.
1: Nem, nincs rá ereje.
2: Ona više nema snage.
0: She cannot do anything to me.
1: Ő nem tehet velem semmit.
2: Ona mi ništa ne može učiniti.
0: And she loves me.
1: És ő szeret engem.
2: Ona me voli.
0: She is one with me.
1: Ő egy velem.
2: Ona je jedno sa mnom.
0: But still, in his fantasy, he sees her wide open mouth.
1: De mégis a fantáziájában ott látja a szélesen nyitott száját.
2: Ali ipak u svojoj mašti vidi njena razjapljena usta.
0: And already he feels his shoulder bitten by her.
1: És már érzi is, hogy a vállát megharapták.
2: I već osjeća ugriz na svom ramenu.
0: That shoulder is already damaged little.
1: Az a váll már szét is van roncsolva.
2: Rame već malo načeto.
0: Like when someone gets the death sentence.
2: To je kao kad nekog osudite
0: na smrt. The death sentence that he will be.
1: Hogyha valakit halálra ítélnek.
0: Then before bringing to that table or to that room, that person is already died.
1: Mielőtt már odavinnék abba a szobába valaki.
0: Emotionally.
1: Ahhoz az asztalhoz, az az ember már érzelmileg halott.
2: I prije nego što osuđenika na smrt odvedete u prostoriju u kojoj će se izvršiti egzekucija, ta osoba već emocionalno umrla.
0: She was sitting on the rock.
1: Ült a sziklán.
2: Shiva je sjedio na stijeni.
0: Parvati is coming with a bucket of water.
1: Parvati jött egy vödör vízzel.
2: Parvati došla sa kantom vode.
0: And putting water on his body to wash.
1: És elkezdte a vízzel mosni Shivát.
2: Zalievala mu tijelo da ga pere.
0: And right shoulder is trembling.
1: A jobb váll remegett.
2: A Shivino desno rame je drhtalo.
0: And she asks Shiva.
1: És ő megkérdezte Shivát.
2: I ona upita Shivu.
0: Lord.
1: Uram.
2: Gospode.
0: Is this water too cold?
1: Ez a víz túl hideg?
2: Je li ti voda prehladna?
0: No.
1: Ne.
2: Ne, ne, nije.
0: Then why your shoulder is today a little bit trembling?
1: Akkor miért remeg egy kicsit a vállat most?
2: I zašto ti onda danas drhti rame?
0: He said, no, it's okay.
1: Ne, minden rendben.
2: Shiva reče, ma ne, sve u redu.
0: So she said, don't worry, it will be okay.
1: Ne aggódj, rendben lesz.
0: Rubbing more and more.
1: Egyre jobban dörzsölte.
2: Hrti kaže, ne brini, bit će u redu, i sve više masirala rame.
0: And Shiva is thinking.
1: Shiva azt gondolta.
2: A Shiva je razmišljao.
0: Definitely, today I will lose my shoulder.
1: Biztos, hogy ma elvesztem a vállamat.
2: Danas ću definitivno izgubiti svoje desno rame.
0: Out of love, I can't say no.
1: Szeretetből nem mondhatom azt, hogy nem.
2: Zbog ljubavi, iz ljubavi ne mogu reći ne.
0: And if I will tell something, maybe I am wrong.
1: Ha mondok
0: I will hurt her.
1: Ha mondok valamit, lehet, hogy megbántom, lehet, ako, hogy nincs igazam.
2: Ako nešto kažem, možda nisam u pravu i povrijedit ću ju.
0: And she said, Lord, don't pay too much attention to this order, it will be okay.
1: Uram, ne figyelj annyira nagyon oda erre a vára. Minden rendben lesz.
2: A Parvati rekla, Gospode, nemoj obraćati previše pažnje na to desno rame, bit će sve u redu.
0: And Shiva was thinking.
1: Shiva azt gondolta.
2: Shiva razmišljao.
0: Narada is right.
1: Narada je igaza van.
2: Narada je u pravu.
0: Definitely she is planning.
1: Biztosan tervezi már.
2: Ona očito nešto planira.
0: So he was looking that side and then looking again back side.
1: A másik oldalra nézett, aztán megint visszanézett.
0: And she opened wide mouth.
1: Ő pedig, a Parvati pedig nagyon szélesre nyitotta a száját.
0: So he could see on her shadow on the rock.
1: Shiva a másik oldalon Parvati árnyékát láthatta.
2: Shiva se ogledavo lievo desno i vidio Parvati sa razjapljenim ustima.
0: Mouth was opening wide.
2: I vidio je njenu sjenu.
1: Nagyon szélesre nyílt.
2: Vidio njenu sjenu sa veliko otvorenim ustima.
0: Because she wanted to touch on the middle of the tongue, you know.
1: Mivela njena közepével akarta megérinteni a bőrét.
2: Jer ga je htjela dotaknuti sredinom jezika.
0: And she came near.
1: És közel hajolt hozzá.
2: I približila mu se.
0: And in that minute Shiva looked to her.
1: Abban a pillanatban Shiva oda pillantott.
2: I u tom trenutku je Shiva pogledala.

0: We often saw Shiva running.
1: Gyakran látjuk Shivát futva.
2: Često vidimo Shivu kako trči.
0: But that fast running I never saw.
1: De annyira gyorsan még sohasem futott.
2: Ali tako brzo još nikad nije trčao.
0: So that fast running away your confidence.
1: Ilyen gyorsan fut el a bizalmas.
2: Tako brzo bježi vaše povjerenje.
0: That fast running away your devotion.
1: Ilyen gyorsan fut el az odaadásod.
2: Tom brzinom bježi i vaša predanost.
0: Shiva and Narada have lost nothing.
1: Narada nem veszített semmit.
2: Narada nije ništa izgubio.
0: But you lost something.
1: De te veszítesz valamit.
2: Ali vi ste nešto izgubili.
0: It destroyed your spirituality.
1: A te lelkiségedet tette tönkre.
2: Te uništilo vašu duhovnost.
0: It took long time.
1: Sok időbe telt.
2: Trebalo je dugo vremena.
0: Few hundred years.
1: Pár száz évbe.
2: Nekoliko stotina godina.
0: Till they could come again together.
1: Amíg megint újra egy összekerültek.
2: Dok se nisu opet mogli spojiti.
0: And speak what happened.
1: És megbeszélték, hogy mi történt.
2: I razgovarati o tome što se dogodilo.
0: Then they both smiled.
1: Akkor mindketten mosolyogtak.
2: Ona se oboje nasmiješilo.
0: It was the Narada's politic.
1: Ez a Narada politikája volt.
2: Bila je to Naradina politika.
0: In that minute Narada came.
1: Abban a pillanatban jött Narada.
2: V tom trenutku je došao Narada.
0: Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.

0: As the Tulsidas, the Narada was singing full of the devotion, Shiva forgave him immediately.
1: Amikor Narada teljes odaadással énekelt, akkor Shiva azonnal megbocsátott.
0: Om Namo Shivaya means, Shiva please forgive me.
1: Om Namo Shivaya azt jelenti, Shiva kérlek, bocsáss meg nekem.
0: Excuse me please. And Shiva said, all right.
1: Shiva azt mondta, rendben van.
2: So this is... Pjeval tako pun devocije predanosti, Shiva mu je oprostio, jer Om Namo Shivaya znači Gospode oprosti mi, molim te.
0: So this is what we need in our life.
1: Erre van szükségünk az életünkben.
2: U svom životu trebamo to.
0: And the Lord will always forgive us.
1: Az Úr mindig meg fog nekünk bocsátani.
2: Bog će nam uvijek oprostiti.
0: But it's pity.
1: De nagy kár.
2: Ali je šteta.
0: Forgiving means not that it will be as it is, it was. Forgiving means not that it will be or everything okay like before.
1: A megbocsátás nem azt
0: you have to begin new steps again.
1: Megbocsátás nem azt jelenti, hogy megint minden úgy lesz, ahogy az előtt volt. Újra előről kell kezdened.
2: Oprostiti ne znači da će stvari biti kao prije, nego to je jedan novi početak, novi korak.
0: So therefore, you should surrender.
1: Ezért add át magad.
2: Zato se trebate predati.
0: And you should care about people. Don't neglect them.
1: És figyelj oda az emberekre. Ne utasítsd el őket.
2: Trebate brinuti o ljudima, ne zanemarivati ih.
0: As greater you become, that much humble you should become.
1: Minél nagyobb leszel, annál alázatosabbnak kell lenned.
2: I što veći postajete, to trebate postati i ponizniji.
0: As soon as the thoughts of power comes in your mind, dominating, then you will fall down spiritually.
1: Mihelyest az erő fog megjelenni az elmédben, a dominancia, akkor spirituálisan megint alá fogsz hullani.
2: Čím se v vašem umu pojave misli o moći, o dominaciji, tada duhovno padate.
0: Yoga teacher must be very humble.
1: A yoga oktatónak nagyon alázatosnak kell lenni.
2: Učitelji joge trebaju biti veoma ponizni.
0: Yoga teacher have to love the people.
1: A yoga oktatónak szeretnie kell az embereket.
2: Učitelji joge trebaju voljeti ljude.
0: And you should be so kind, so humble, so loving heart

0: that people are looking forward to come to the satsang or to the class.
1: És annyira kedvesnek és alázatosnak és szerető szívűnek kell lenned, hogy az emberek várják már azt, hogy mikor lesz már a joga óra vagy a satsang.
2: Trebate biti tako ljubazni, toliko poniznog srca punog ljubavi, da se ljudi raduju što će doći na satsang ili na sat joge.
0: Someone wrote me a letter.
1: Valaki írt nekem egy levelet.
2: Nekom je napisao pismo.
0: From one of your countries.
1: Az egyik országotokból.
2: Iz jedna od vaših zemalja.
0: Swamiji, why do we have satsang only once a week?
1: Swamiji, miért csak hetente egyszer van nekünk satsangunk?
2: Swamiji, zašto imamo satsang samo jednom tjedno?
0: The whole week is so hard, so long to wait till Friday comes, there is satsang.
1: Az egész hét olyan hosszú, olyan nehéz kivárni azt, hogy péntek este legyen és satsangra tudjak menni.
2: Je celý týden toliko težak i tako dug, dok ne dođe petak dan kad imamo satsang.
0: I am longing for that.
1: Nagyon vágyom rá.
2: Ja žudim za time.
0: And some people write me letter.
1: Valaki azt írta nekem levélben.
2: Neki su mi ljudi napisali pisma.
0: Excuse me, please.
1: Kérlek, bocsáss meg.
2: Oprosti, molim te.
0: But I hate to go to satsang.
1: De utálok a satsangra menni.
2: Ali mrzim ići na satsang.
0: I don't like these people there.
1: Nem szeretem ezeket az embereket, akik ott vannak.
2: Ne volim ljude koji su tamo.
0: They are sitting all these crazy people.
1: Az összes őrült ott ül.
2: Tamo sjede sve neki luđaci.
0: And nobody loves someone.
1: Senki se szereti egymást.
2: I niko ne voli drugoga.
0: And there are two, three people, they demonstrate, they think they are the bosses.
1: Van két-három ember, aki demonstrál, és ők azt gondolják magukról, hogy ők a főnökök.
2: Postoje dve-tri osobe koje se ponašaju kao da su šefovi.
0: Like these people are also there.
1: Ilyen emberek is vannak ott.
2: Ima i takvih slučajeva.
0: So it is that person who sees negative is the negative.
1: Tehát az a személy, aki negatívan szemléli a dolgokat, ő maga negatív.
2: A negatívna je osoba, ona osoba, koja vidi negatívno.
0: Because they lost this love.
1: Mert elvesztette ezt a szeretetet.
2: Jer takva osoba izgubila ljubav.
0: And when there is no love, then everything is disturbing.
1: Hogyha nincs szeretet, akkor minden zavar.
2: A tamo gdje nema ljubavi, sve je razoreno.
0: That everyone is stranger.
1: Akkor mindenki idegen.
2: Onda su svi međusobno stranci.
0: And one feels that they are against me.
1: És az ember úgy érzi, hogy ezek ellenem vannak.
2: Imam osjećaj da su ti ljudi protiv nas.
0: So this means now you fall into the darkness.
1: Ez azt jelenti, hogy most beleestél a sötétségbe.
2: To znači da sada padate u tamu.
0: Your spirituality is getting down, is decreasing.
1: A lelkiséged lefelé megy, csökken.
2: Vaša se duhovnost smanjuje, ona pada.
0: If your spirituality is increasing,
1: ha a lelkiséged növekszik,
2: ako vam raste duhovnost,
0: then you will not see like this.
1: Akkor nem fogod így szemlélni a dolgokat.
2: Onda nećete primjećivati takve stvari.
0: So those who are not going in satsang,
1: tehát akik nem mennek a satsangra,
2: oni koji ne odlaze na satsang,
0: their development is very slow.
1: Azok nagyon lassan fejlődnek.
2: Njihovi razvoj je jako spor.
0: And you are not going for the organizers to the satsang.
1: És te nem a szervezők kedvéért mész a satsangra.
2: A na satsang ne odlazite radi organizatora.
0: You are going to Mahaprabhuji.
1: Hanem Mahaprabhuji kedvéért.
0: Devapuriji.
1: Devapuriji kedvéért.
2: Idete Mahaprabhuji u Devapuriji.
0: And you are going for yourself, not for anybody.
1: És saját magadért mész oda, nem másért.
2: Idete zbog sebe, a ne zbog nekog drugog.
0: Be thankful and feel yourself worthy that you can go to satsang.
1: Légy hálás és érezd magad megtisztelve, hogy satsangra mehetsz.
2: Budite zahvalni, osjetite se dostojnim što imate priliku otići na satsang.
0: And someone have to be a little strict.
1: Van, akinek egy kicsit a szigorúságot is fel kell vállalni.
2: Ponekad treba biti malo strict and strog.
0: Someone have to organize something.
1: Van, akinek meg kell szervezni a dolgokat.
2: Neko i mora organizirati stvari.
0: That's it.
1: Erről van szó.
0: Even you don't like injection, but doctor have to give injection.
1: Még ha nem is szereted az injekciót, az orvosnak be kell adni.
2: Iako možda ne volite injekciju, liječnik vam je ipak mora dati.
0: May you think how cruel he is.
1: Gondolhatod azt, hogy milyen kegyetlen.
2: Vi možete misliti da je on okrutan.
0: How unhuman he can be.
1: Milyen embertelen.
2: Da je
0: without
2: nehuman,
0: any feelings.
1: Érzéstelen.
2: Bezosjećajan.
0: 5 cm long needle.
1: 5 centis tű.
2: Ubode vam iglu od 5 cm.
0: But doctor don't think like that.
1: De az orvos nem így gondolkodik.
2: Ali liječnik ne razmišlja na taj način.
0: He has positive thinking.
1: Ő pozitívan gondolkodik.
2: On pozitívno razmišlja.
0: That you will be helped through this.
1: Hogy ez meggyógyít téged.
2: Da će vam ta injekcija podariti zdravlje.
0: Therefore,
1: ezért
0: all should be humble.
1: Mindenki legyen alázatos.
2: No one vi treba biti ponizni.
0: No one should be afraid about anybody.
1: Senki se féljen senkitől.
2: I niko se ne bi trebao bojati nekog drugog.
0: Help, help, help.
1: Segíts, segíts, segíts.
2: Pomozite, pomozite, pomozite.
0: Then it your intellect will become very clear.
1: Akkor az intellektusod nagyon tiszta lesz.
2: Tada će vaš intelekt postati veoma jasan.
0: And your intellect will be supportive.
1: És az intellektusod támogató lesz.
2: I vaš intelekt će postati vaša potpora.
0: Otherwise you will have bad conscience.
1: Máskülönben rossz lesz a lelkiismereted.
2: Inače ćete imati lošu savjest.
0: And when you have bad conscience, then bad thoughts.
1: Ha rossz a lelkiismereted, rosszak a gondolataid.
0: Bad feelings.
1: Rosszak az érzéseid.
2: Iz loše savjesti proizlaze loše negativne misli, loše osjećaji.
1: Akkor elvesztél.
2: Izgube se.
0: And then searching something different.
1: Valami mást keresel.
2: Izgubite se, pa tražite nešto drugo.
0: Also you don't like there.
1: Aztán majd azt sem fogod szeretni egy idő után.
2: Onda vam se ni to ne sviđa.
0: Then something different.
1: Akkor megint valami más.
2: Pa opet nešto novo naiđe.
0: There also don't like.
1: Aztán azt sem szereted.
2: Ali ni to vam se ne sviđa.
0: Then you don't know how to come back again.
1: Akkor már nem tudod majd, hogy hogyan térjél vissza megint.
2: Na kraju ne znate kako da se vratite.
0: So you should adopt the technique of Narada.
1: Tehát hasznosítsd Narada technikáját.
2: Trebate prisvojiti Naradinu tehniku.
0: How to come back to Shiva.
1: Hogy hogyan jöjj vissza Shivához.
2: Kako da se vratite Shivi.
0: So you made a mistake, like Narada made a mistake.
1: Tehát hibát követtél el, ahogy Narada is hibát követett el.
2: Pogriješili ste kao što je Narada pogriješio.
0: But now you come back.
1: De most visszajöttél.
2: Ali sada se vraćate.
0: Door is always open.
1: Az ajtó mindig nyitva áll.
2: Vrata su uvijek otvorena.
0: Therefore, avoid the kusanga.
1: Ezért kerüld el a kusangát.
2: Zato izbjegnite kusang, loše
0: društvo. Avoid this nonsense gossipings.
1: Kerüld el ezt az értelmetlen pletykálkodást.
2: Izbjegnite loše razgovore, ogovaranja.
0: Don't talk nonsense.
1: Ne beszélj értelmetlen dolgokat.
2: Nemojte sami govoriti gluposti.
0: If you confuse one spiritual person,
1: ha egy spirituális személyt megzavarsz,
2: ako dovedete u konfuziju jednu duhovnu osobu,
0: then you have to wait for one life,
1: akkor egy életet,
0: for realization.
1: Egy életet kell várnod a megvalósításra.
2: Morate na realizáciu čekati cijeli jedan život.
0: If you confuse two,
1: ha kettőt összezavarsz,
0: then two lives,
1: akkor az két élet.
2: Ako smetete dvije osobe, onda morate čekati dva života.
0: And if you are talking confuse 100 people, then 100 lives you have to wait.
1: Ha a beszéded 100 embert összezavar, akkor 100 életet kell várnod.
0: Jesus Maria.
2: Ako svojim razgovorom unesete nemir, konfuziju u stotine ljudi, onda morate stotinu života čekati, o Gospode Bože.
1: Jezus Maria.
0: And therefore,
1: ezért,
2: zato,
0: everything comes to you.
1: Minden általad jön.
2: Sve vam se vraća.
0: So, you should be afraid about your things, what happens to you, will happen to you.
1: Tehát saját maga

0: a dolgaitól kell félned, hogy ezáltal mi fog veled történni.
1: Zato se trebate bojiti onog što se može vama dogoditi, vaših osobnih stvari.
2: So that is against ahimsa.
0: Ez ellentétes az ahimsával.
1: Mert takové ponašanje protiv ahimse.
2: To confuse someone, misguide someone means you are killing spiritually that person.
0: Ha valakit megzavarsz, ha valakit félrevezetsz, akkor ez azt jelenti, hogy spirituálisan megölöd azt a szemét.
1: I ako nekog zbunite, odvedete na krivi put, to znači da ubijate duhovnost te osobe.
2: It's not ahimsa.
0: Ez nem ahimsa.
1: To nije ahimsa.
2: Therefore, always analyze your thoughts.
0: Ezért mindig elemezd a gondolataidat.
1: Zato uvijek analizirajte svoje misli.
2: Very careful.
0: Nagyon óvatosan.
1: Vrlo pažljivo.
2: You should know that your thought will be very soon your word.
0: Tudnod kell nagyon jól, hogy a gondolatod az hamarosan szavad lesz.
1: Trebate znati da misao koju pomislite vrlo brzo postaje riječ koju izgovarate.
2: And then your words will be very soon the reality.
0: És aztán a szavaid nem sokára valósággá válnak.
1: I ta riječ će se ubrzo pretvoriti u realnost.
2: So these are some spiritual instructions for your protection of your spirituality.
0: Ezek spirituális instrukciók abból a célból, hogy védelmezd a lelkiségedet.
1: To sú neka duhovná uputstva, kako zaštititi vašu duhovnost.
2: You will have not find such a master who is so direct to you.
0: Nem találsz olyan mestert, aki direktben rád mutat.
1: Nečete naći učitelja koji će vam direktno pokazati.
2: Because I care about you.
0: Mivel én vigyázok rátok.
1: Ja vám to govorím, jer mi je stalo do vás.
2: I'm not someone who give lecture and go away.
0: Nem olyas valaki vagyok, aki megtartja az előadását és aztán arrébb megy.
1: Ja nisam netko, ko drži predavanje i onda jednostavno odem.
2: We live together.
0: Mi együtt élünk.
1: Mi živimo zajedno.
2: That's it.

0: Now we will hear a bhajan Apsopdhya is Jivanka.
1: Most a következő bhajan címe Apsopdhya is Jivanka.
0: And we are praying to God, the whole burden of my life I am laying into your hands.
1: Ebben imádkozunk Istenhez, hogy az életem minden terhét hadd tegyem a kezedbe.
0: And if I will be successful, it is also in your hands.
1: Ha sikeres leszek, az is a kezeidben van.
0: And I want to reach you.
1: Szeretnélek elérni.
0: And for this, I give up the happiness in the world.
1: Ezért feladom a világban keresendő boldogságot.
0: Or my attachment to the world.
1: A világhoz való kötődésemet.
0: And of course I'm living in this world, but let me be so pure as the lotus flower on the water.
1: Természetesen ebben a világban élek, de hagy legyek olyan tiszta, ahogyan a lótusz virág él a vízben.
0: And when I'm living in the world, let me be selfless.
1: És hogyha a világban élek, hadd legyek önzetlen.
0: And when I will die, let me be in your hands.
1: És amikor meghalok, hadd legyek a te kezeidben.
0: Because I am living in the world, but also the world is in your hands.
1: Mert én a világban élek, de a világ a te kezeidben van.

0: Next bhajan will be Gurudev Sharanatumari.
1: A következő bhajan címe Gurudev Sharanatumari.
0: I'm in thy shelter.
1: A védelmedben vagyok.
0: And please remove my anxieties.
1: Kérlek, távolítsd el a nyugtalanságomat, szorongásomat.
0: Please be merciful to me and let me overcome the troubles.
1: Kérlek, légy kegyelmes hozzám, és hagyj szeljem át, hagy küzdjem le a nehézségeket.
0: No mother, father or friends, nobody is mine.
1: Apa, anya és a barátaim, egyikük sem az enyémek.
0: Please save me from this big net of Maya.
1: Kérlek, ments meg engem a Maya nagy hálójából.
0: Always I'm diving so deep into this Maya.
1: Olyan mélyen elvesztem ebben a hálóban.
0: Please save me.
1: Kérlek, ments meg.
0: And maybe I'm not so good in doing all my practices.
1: Talán nem vagyok olyan jó a gyakorlataimban.
0: But you are the merciful one.
1: De te vagy a kegyelmes.
0: Please remove this dualism.
1: Kérlek, távolítsd el ezt a kettősséget.
0: And you are giving everything.
1: Te vagy az, aki mindent adsz.
0: I am in thy shelter.
1: És én a védelmed alatt állok.
0: And let me repeat your name.
1: Hadd ismételjem a neved.

0: Now we will. Next bhajan will be Sattaguru Satcha Mila Jabahise.
1: Sattaguru Satcha Mila Jabahise, ez lesz a következő bhajan címe.
0: When I met my Satogurudev, all my doubts were destroyed.
1: Amikor találkoztam a mesteremmel, akkor minden kétségem eloszlott.
0: Before I met my Gurudev, many ways were advised.
1: Mielőtt találkoztam a mesteremmel, sokféle tanácsot kaptam.
0: Pilgrimage, fasting.
1: Böjt, zarándoklat.
0: But when I met my Gurudev, he showed me the essence.
1: De amikor találkoztam a mesteremmel, ő megmutatta nekem a lényeget.
0: He opened me inside and showed me God who is in my heart.
1: Belülről nyitott ki engem, és megmutatta Istent, aki a szívemben lakik.
0: I saw the one and the flame, my flame, united with the gods.
1: Láttam az egyet, és az én lángom egyé vált Istennel.
0: Everything is in my heart.
1: Minden a szívemben van.
0: My doubts are gone.
1: A kételyem eltűnt.
0: And I crossed my karmas.
1: És leküzdöttem a karmáimat.
0: My inner self and the eternal is one.
1: A belső lényem és az örökkévaló egy.
0: This is what we want to reach.
1: Ez az, amit szeretnénk elérni.
0: That my inner self and the divine is one.
1: Hogy az én belső lényem és az isteni egy.
0: In reality it is like that.
1: És a valóságban ez így van.
0: But we are still so much bound to the outer world.
1: De mi mégis kötődünk annyira a külső világhoz.
0: So much bound to our thoughts and feelings and intellect.
1: És annyira kötődünk a saját gondolatainkhoz, érzéseinkhez, intellektusunkhoz.
0: And then we always think we are individual.
1: És mindig azt gondoljuk, hogy egyéniek vagyunk.
0: And we are not one, we are single.
1: Nem egyek, hanem egyéniek, egyedüliek.
0: And then we are fighting in the world.
1: És akkor harcolunk a világban.
0: But the Gurudev tells us.
1: De Isten azt mondja nekünk.
0: The outer world is manifold.
1: A külső világ sokféle.
0: But the Purusha, the inner self, is one.
1: De a lélek egy.
0: And with our practice, with all what Gurudev is giving us to practice,
1: és a gyakorlás segítségével, amit Isten adott nekünk,
0: we can realize that.
1: Felismerhetjük ezt.

0: Sudip Narayan Bhagavan Ki Jai, Sri Mangraj Maharaj Ki Jai.
1: Next bhajan will be Bhai Tumar Jagore.
2: A következő bhajan címe Bhai Tum Jagore.
1: And in this bhajan, Holy Guruji, Sri Swami Madhavananda Ji.
2: Ezt a bhajant Holy Guruji írta Madhavananda Ji.
1: Was speaking to the human.
2: Az emberhez beszél.
1: Bhai brother, awake.
2: Testvérem, ébredj.
1: Your time is shortly over.
2: Az időd rövidesen lejár.
1: And you were falling in the sleep of ignorance.
2: És a tudatlanság álmába fogsz hullani.
1: And therefore you are suffering.
2: És ezért szenvedsz.
1: And again you will be born and go.
2: És újra és újra megszületsz és újra elmész.
1: Birth and death.
2: Ez a halál és a születés.
1: Only your guru can free you from that.
2: Csak a mestered képes ettől megszabadítani.
1: He can lead you from this ignorance to the light.
2: Ő vezethet el téged a tudatlanságtól a fénybe.
1: To the light of wisdom.
2: A bölcsesség fényébe.
1: To the light of knowledge.
2: A tudás fényébe.
1: To the light of liberation.
2: A felszabadulás fényébe.
1: We are caught in this net of attachment and world.
2: A világi kötöttségek hálója kapott el bennünket.
1: But your life, your human life is a precious diamond.
2: De az emberi életed egy értékes gyémánt.
1: It is not so easy to get a human life.
2: Nem olyan könnyű emberi életet kapni.
1: And the sense of the life is not to earn money.
2: És az élet értelme nem az, hogy pénzt keres.
1: To have a big house.
2: Vagy nagy házad legyen.
1: Or many jewelries.
2: Vagy sok ékszered.
1: Even not to have to gain knowledge in the outer world.
2: És az sem, hogy a külvilágról halmoz fel egyre több tudást.
1: The meaning for the sense of human life is to realize the Atma.
2: Az ember élet célja, hogy felismerjük az Atmát.
1: And you can find it in your heart.
2: És ezt a szívedben találhatod meg.
1: And Holy Guruji said, Mahaprabhuji, my divine master.
2: Holy Guruji azt mondja, Mahaprabhuji az én isteni mesterem.
1: He was awakening this sleeping swan.
2: Ő ébresztette fel ezt az alvó hattyút.
1: Don't waste your precious human life.
2: Ne pazarold el az értékes emberi életed.

0: Now we will chant a bhajan from Shri Kabir Das Ji.
1: Most Shri Kabir Das Ji bhajanját fogjuk énekelni.
0: Matkara Mohatu.
1: Aminek az a címe, hogy Matakara Mohatu.
0: It is always that same, no? Some form of our false identification.
1: Ez mindig ugyanarról szól, ez valamilyen azonosításról, valamilyen formáról.
0: We always hope, or it's normal for us, that we search to quench our thirst for being happy and full of peace and joy in the outer world.
1: Mindig a külvilágban keressük a boldogság és az öröm iránti vágyunk beteljesülését.
0: But we, on the other side, we know the outer world is always changing.
1: De másfelől tudjuk, hogy a külső világ mindig
0: változik. It will not remain.
1: Ez nem marad állandó.
0: So, get rid of this ignorance.
1: Ezért tehát szabadulj meg ettől a tudatlanságtól.
0: This attachment.
1: Ettől a kötődéstől.
0: And these longings.
1: Ezektől a vágyaktól.
0: Sing the bhajans. To praise the highest.
1: Énekeld a bhajanokat, hogy dicsőítsd a legfelsőbbet.
0: We always think, for us it's normal that we think in the outer world there we find the happiness.
1: Számunkra mi általában a külső világban gondoljuk meglelni a boldogságot.
0: And also that we are happy and we are loved and we can love to one another.
1: És azt gondoljuk, hogy a boldogságunkat és a szeretetünket valaki másban találjuk meg.
0: Because we are so far from our inner self.
1: Mert olyan messzire vagyunk a saját belső lényegünktől.
0: That we search for this.
1: Hogy keressük ezt.
0: But we forgot that it is in us.
1: De elfelejtjük, hogy ez bennünk van.
0: And Kabir says, the eyes are given to you to see the Lord.
1: A Kabir Das azt mondja ebben a bhajanban, hogy azért kaptad a szemet, hogy Istent lásd.
0: And the ears we have to listen to wisdom.
1: És a füledet azért, hogy a bölcsességet halld.
0: And with our mouth

0: we chain the name of God.
1: És a szádat azért, hogy Isten nevét énekeld.
0: And with our hands we should give.
1: És a kezeink arra valók, hogy adjunk vele.
0: And when we will follow this.
1: És hogyha követni fogjuk ezt.
0: There will be in our heart a source of pure gold.
1: Akkor a szívünkben egy tiszta forrás fog megnyílni.

0: Sometimes, now we will sing Raja Dena Guru Sa.
1: Most a Raja Dena Guru Sa kezdetű bhajant énekeljük.
0: Sometimes I think there is still a lot of fear in us.
1: Néha azt gondolom, hogy még mindig nagyon sok a félelem bennünk.
0: Even when we are disciples of a guru, of our living master.
1: Még hogyha az igazi mesterünk tanítványai vagyunk is.
0: And I'm thinking what we are fearful, why we are fearful.
1: És azon gondolkozom, hogy miért vagyunk fél.

0: már terjedt.
1: The Guru is only giving us practices where we can liberate us.
0: A guru megadja azokat a gyakorlatokat,
1: where we can get rid of our fears.
0: Hogy hogyan szabadulhatunk meg a félelmeinktől.
1: He is giving us these practices.
0: Megadja nekünk ezeket a gyakorlatokat.
1: So that we are not caught in the fear and sorrows and troubles.
0: Hogy a nehézségek, a félelem és a bánat ne uralkodjon el rajtunk.
1: Why we have fear to lose that?
0: Amikor félünk attól, hogy elveszítjük.
1: Maybe it is fear what will be then.
0: Vagy hogy mi lesz azután.
1: When we change our now circumstances.
0: Amikor megváltoznak a jelenlegi körülményeink.
1: But why we have fear? Because he says you will be liberated, you will be free.
0: De miért is félünk, amikor ő azt mondja, hogy felszabadulsz majd.
1: No more troubles, no more sorrows.
0: Nem lesz több szenvedés, nem lesz több szomorúság.
1: So let this go.
0: Hagy menjen ez az egész.
1: Free yourself.
0: Szabadítsd fel önmagad.
1: And be one with God.
0: Mindenki Isten.
1: And I am showing you this way.
0: És megmutatom neked ezt az utat.
1: Just do it.
0: Csak tedd.
1: And one is to overcome this I, this ego.
0: És az egyik dolog, hogy felülemelkedjünk az egón.
1: And that is also that we can bow down to our Gurudev.
0: És a másik dolog, hogy lehajolhassunk a mesterünk előtt.
1: And please this vibration, this purity of your lotus feet should be your mercy to me.
0: Kérlek, légy kegyelmes hozzám, és mutasd meg a lótuszlábadnak ezt a vibrálását.
1: Maybe even I don't want to be in the heaven or I want to have some powers also. I just want to be at your lotus feet.
0: Csak a lótuszlábaidnál szeretnék lenni. Nem kívánom a mennyeket, nem kívánok különleges erőket.
1: And we all know this when we are near to our Gurudev, we are so full of joy and everything is good.
0: Mindjárt tudjuk, hogy amikor a mesterünkkel vagyunk, akkor minden jó, olyan örömet érzünk.
1: Then we don't need anything.
0: Akkor nem nincs szükségünk semmire.
1: We are sucking this energy, this divine in.
0: Csak befogadjuk ezt az isteni valót, ezt az isteni energiát.
1: And then we are going home again.
0: És aztán újra hazamegyünk.
1: And then comes the normal life.
0: És aztán kezdődik a normális élet.
1: And then it goes.
0: És ez így megy.
1: And then we want to meet our Gurudev again.
0: És aztán újra találkozni szeretnénk vele.
1: And now we have this step.
0: És most itt vagyunk.
1: To go further.
0: Hogy tovább lépjünk.
1: We have all the tools, we have all the practices.
0: Megvan minden eszközünk ehhez, megvan minden gyakorlat ehhez.
1: Of course I'm bowing down to my Gurudev also only in myself inside.
0: Természetesen, hogy leborulok a Gurudevám előtt, ahogyan önmagam előtt és a belső lényem előtt.
1: And he is giving us this all that we can free ourselves.
0: És ő megadja nekünk mindazt, amivel felszabadíthatjuk magunkat.
1: And that's now our duty.
0: Ez a mi kötelességünk most,
1: to use that what
0: hogy használjuk ezt, amink van.
1: To use that.
0: Felhasználjuk.

0: Ganga vízzé válik. Ganges vízévé válik.
1: You will let go your past karmas.
0: Engedd el a múlt karmáit.
1: And also you will not identify anymore with your previous wishes.
0: És ne azonosítsd magad többé a korábbi kívánságaiddal.
1: When you will do like this,
0: ha így teszel,
1: you will become free from birth and death.
0: Akkor szabaddá válsz a születés és halál körforgásától.
1: Lalananji, who wrote this bhajan,
0: Lalananji az, aki írta ezt a bhajan,
1: has offered his life to his master.
0: Felajánlotta életét a mesternek.
1: To Swami Deep.
0: Swami Deep.
1: Mahaprabhuji.
0: Mahaprabhuji-nak.

0: Ach ja. Yes. Teribiti omare harinama bina. Teribiti omare harinama bina. This is from Guru Nanak.
1: Ezt a bhajan Guru Nanak írta.
0: And like all saints, they explain us that we should not lose our time.
1: És mint minden szent, ő is azt mondja nekünk, hogy nem szabad elvesztegetnünk az időnket.
0: And to repeat the name of the Lord.
1: És hogy ismételjük Isten nevét.
0: The time is passing.
1: Az idő eltelik.
0: That's why your mind should repeat the name of God.
1: Ez az, amiért Isten nevét kell az elmédben ismételned.
0: And we know that is a form of our mantra.
1: És tudjuk, hogy ez a mantránk egyik formája.
0: If we have the wish to come out of this circle of birth and death.
1: Ha megvan bennünk a vágy, hogy kikerüljünk a születés és halál körforgásából.
0: Or if we want to live a better life.
1: Vagy hogyha jobb életet szeretnénk élni.
0: With more consciousness.
1: Több tudatossággal.
0: More balanced.
1: Több egyensúlyjal.
0: Healthy.
1: Egészségesen.
0: In mind, thoughts, feelings.
1: Az elménkben, a gondolatainkban, az érzéseinkben.
0: In intellect.
1: Az intellektusban.
0: In our whole being.
1: Az egész lényünkben.
0: Then we should not lose our time.
1: Akkor nem szabad elvesztegetnünk az időt.
0: And maybe you remember few days ago, Mama Leleshvasvami Gyaneshvapuri was telling us that it is written in Mahashiv Purana.
1: Talán emlékeztek rá, néhány nappal ezelőtt Maha Mandaleshvasvami Gyaneshvapuri mondta nekünk, hogy ez a Shiva Puránában
0: there is written that a human needs 1000 lives, good lives.
1: Hogy az ember, hogyha ezernyi jó életet él,
0: and after that he is starting with a longing for more.
1: És utána elkezd vágyakozni még többért.
0: Then he is starting to search something more than only the life.
1: Akkor elkezd keresni valami után, ami több, mint az élet.
0: Already 1000 good lived lives.
1: Már 1000 jó életet élt.
0: And then we start to search.
1: És akkor kezdünk el keresni.
0: For a sense.
1: Az keresni egy
0: szentet. If there is something more than only to live daily and.
1: Vagy valamilyen értelmet emögött, hogy valami több is legyen.
0: Come and go.
1: Menjünk. Mint az, hogy jövünk és megyünk.
0: And I think that we are steps further.
1: És azt gondolom, hogy tovább kell lépnünk.
0: Because we could find a master.
1: Mert mestert kell keresnünk.
0: We found our guru.
1: Mi megtaláltuk a mesterünket.
0: Or other way around, it is said that the guru found us.
1: Vagy azt is mondhatjuk, hogy a mester talált meg bennünket.
0: But maybe it was like small birds in the nest.
1: De talán olyan volt ez, mintha kis madarak ülnek a hálóban.
0: They are opening the peaks when they are hungry.
1: A fészekben, és amikor éhesek, akkor kitátják a szájukat.
0: And mother or father is coming and giving food.
1: És akkor jönnek a szülők, és megetetik őket.
0: And I think it was in you also, not? We were searching.
1: Azt gondolom, hogy ez velünk is így volt, hiszen kerestünk.
0: And then we could find our Gurudev found us.
1: És így megtalált minket Gurudeva.
0: And Guru Nanak is telling in this bhajan, without the name of God,
1: azt mondja ebben a bhajanban, hogy Isten neve nélkül.
0: It is like a bird without wings.
1: Olyan, mint a madár szárnyak nélkül.
0: Or an elephant without his trunk.
1: Vagy az elefánt az agyarak nélkül.
0: Without a wife, as a wife without her beloved husband.
1: Vagy a feleség a szeretett férje nélkül.
0: Or like a father without son.
1: Vagy az apa a fia nélkül.
0: Like this is a human without the name of God.
1: Olyan az emberi élet is Isten neve nélkül.
0: Like a waterfall without water.
1: Mint a vízesés, amiben nincs víz.
0: Or a cow without milk.
1: Mint a tehén, aminek nincs teje.
0: Or dry earth without rain.
1: Mint a száraz föld, amelyre nem hull eső.
0: Or a fruit tree without

0: without fruits.
1: Mint a gyümölcsfa, amelynek nincsenek gyümölcsei.
0: Like this is a human without the name of
1: olyan God. Az ember Isten neve nélkül.
0: Or like a body without eyes.
1: Vagy mint a test szemek nélkül.
0: And the night without moon.
1: Vagy az éjszaka hold nélkül.
0: A church without light.
1: Vagy a templom fény nélkül.
0: Or some learned one without the Vedas.
1: Vagy egy tanult ember, aki nem ismeri a Védákat.
0: Like this we would be without the name of God.
1: Ilyenekké leszünk, ha Isten nevével nem rendelkezünk.
0: And then the essence is,
1: és mi a lényeg?
0: This passion.
1: Hogy ez a vágy.
0: Anger.
1: Ez a harag.
0: Pride.
1: Ez a büszkeség.
0: Greed.
1: A kapzsiság.
0: Look at this.
1: Nézzetek erre.
0: Give it up.
1: És add fel.
0: Also jealousy.
1: Mint a féltékenység.
0: Give that up.
1: Ezeket add föl.
0: You are holy.
1: Hiszen szent vagy.
0: And that we can do.
1: És ezt megtehetjük.
0: When we feel this inside.
1: Hogyha érezzük belülről.
0: Then we can say no.
1: És azt is mondhatjuk, hogy nem. Azt mondhatjuk, hogy nem.
0: This I don't want.
1: Ezt nem szeretném.
0: Nothing can happen that makes me proud or
1: nem történhet semmi.
0: Of anger.
1: Ami miatt el kell, hogy öntsön a harag, jealous. Vagy a féltékenység.
0: This I don't want.
1: Vagy a büszkeség. Ezt nem akarom.
0: I let that go.
1: Hadd menjenek el.
0: I will purify myself.
1: Meg fogom tisztítani
0: önmagam. Myself from
1: fel fogom szabadítani önmagam ezektől.
0: Then
1: akkor
0: we will reach that.
1: Fogjuk elérni ezt.
0: Because in this world,
1: mert ebben a világban
0: nothing belongs to us.
1: Nem tartozik semmi sem hozzánk.

0: Under airports, you buy the cakes.
1: És már a repülőtéren süteményt veszel.
0: Or if an Indian goes back to India, already an airport, he will buy the samosas.
1: Vagy ha egy indiai hazautazik, már a reptéren szamoszát vesz.
0: Or mango lassi.
1: Vagy mango lassi.
0: So it is in our way of life.
1: Ez a belső életmódunk.
0: So it's good to keep the pure culture.
1: Jó tisztán tartani a kultúrát.
0: With respect to other culture.
1: Más kultúrák tiszteletével együtt.
0: There are some, they call it is a cultural program, but it's not, it doesn't include culture.
1: Valaki azt mondja, hogy ez egy kulturális program, holott nem része a kultúra.
0: I heard in some country they have a tradition or a culture, or once a year they kill in the water so many fish.
1: Hallottam, hogy van olyan ország, ahol az a kultúra vagy a hagyomány, hogy halakat ölnek egy évben egyszer a vízbe.
0: And all water, ocean water is there, all in the blood.
1: És az egész óceán víz vérben úszik.
0: And they are happy.
1: És ettől boldogok.
0: I think this is not a culture.
1: Azt gondolom, hogy ez nem kultúra.
0: Or in some country, they on particular day, they kill or they slaughters many, many buffaloes and goats and like this. This is not a culture.
1: Vannak bizonyos országok, ahol bizonyos napokon bivajokat vagy kecskéket ölnek meg.
0: Not a religion.
1: És nem vallás.
0: That's not devik shakti, it's asuri shakti.
1: Ez nem devik shakti, ez asuri shakti.
0: So, in such culture you should not take part.
1: Ilyen kultúrában ne vegyél részt.
0: But where there is a happiness, singing, dancing, sattvic eating,